0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hát, hogyha minden igaz, akkor Taylor Swift-éknek most zajlik a lagziuk. Travis Kelce-vel összeházasodik ezen a hétvégén az énekesnő, és a pénteki szombati nappal nem ér még véget a buli, ugyebár. A pénteki ceremóniára 1000 vendéget vártak a Manhattani stadionban, ahol Swift egyébként korábban többször is fellépett, és hát a minden igaz, akkor énekelt az esküvőn is. Azt így meghallgattam volna. Most tényleg meghallgatjuk őt, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikusban mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásfesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és az, azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-tel közös Stay a Little Longer.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A világ legtitokzatosabb DJ-je Marshmello után, ugye ő az, aki mindig jelmezt visel, meg maszkot a fején, a fellépéseken. A világ egyik legjobb DJ-t hozom, többször megnyerte már a DJ meg Top 100 szavazást, Martin Garrix és a Mati Szentszetkóval közös Butterflies a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3,5 órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik, lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges énekesnő, dalszerző és most már lemezproducer is, Ray, aki Rachel Keane néven látta meg a napvilágot Dél-Londonban. Az anyukája gánai-svájci származású, Nagy-Britanniában az állami egészségügyben dolgozik, mentális egészség vonalon, úgyhogy hát biztos jó tanácsokkal tudja ellátni a sztárság kapcsán a lányát. Az apukája pedig a zenész világból jött, dalszövegíró és producer Yorkshire-ből. Őrült büszkék lehetnek a lányukra, ez biztos. Ray, where's my husband? Hozom.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai sláger megy hajnalban is, Dark Pop után, Lady Gaga és az Abrakadabra után egy kicsit dancehall-osa, mumbatonosa, EDM-esa vesztik a figurát. Egy amerikai szupercsapatnak köszönhetően egy sztár producerrel, az Élen Diplóval. Hát ez az ő örök szerelem projektje, a Major Lazer, és az egyik leghíresebb daluk, a Light It Up.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért, csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról. Amióta láttam a Szigetes koncertjén, én nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Fate lesz el közös, New Religion tuti, hogy szól majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ezentúl többet kell fizetniük az önkormányzati bérlakásban élőknek. Bicikli út köti össze Zalavárt Sármellékkel, napos, száraz időnk lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Emelkedett az önkormányzati bérlakások bérleti díja, szerdától a költség és piaci alapú lakbér változott, ezentúl 5%-kal kell többet fizetniük a bérlőknek, erről döntött a közgyűlés a legutóbbi ülésén, írja a ZAOL. A testület még tavaly júniusban módosította a bérlakásokról szóló rendeletet, amelynek értelmében az addigi szociális és költség alapú lakbérek mellett bevezették a piaci alapú lakbérek kategóriáját is. A költség alapú lakbéreket akkor 15%-kal emelte meg az önkormányzat, így eddig négyzetméterenként csak nem 1000 forintot kellett fizetniük a bérlőknek, a piaci alapú bérlakások esetén pedig 2000 forint volt a négyzetméterenkénti bérleti díj, most ezek a tarifák emelkedtek. Átadták a Zalavárt és Sármelléket összekötő kerékpárutat. Több mint 4 kilométer hosszan épült meg. Az első szakaszban a reptér előtti rész valósult meg, ahol egy csaknem 3 kilométeres bicikliutat, a második szakaszban pedig gyalog és kerékpárutat alakítottak ki, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A fejlesztés a Zala két keréken elnevezésű Top Plus pályázat keretében valósult meg, vagyis vissza nem térítendő uniós támogatásból és konzorciumi együttműködéssel, és összesen 743 millió forintba került. A projekt részeként a kerékpárút fenntartásához szükséges gépeket is beszerezték. A bicikliút átadásán elhangzott az is, hogy a jövőben az a cél, hogy a Kis-Balatont, Zalakarost és Keszthelyt is összekössék a Nagy-Balatoni bringakörrel. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a Mikrokozmosz fagyizó Szoléa Fantázia nevű alkotása nyerte, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
3: Egy fejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcs is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
6: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlyjal kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és ez, azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: jó löv.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Király Tamás helyett én, Kis Márti, hozom a legmenőbb Rádió 1-es zenéket ebben az órában is. Most a Fastboy Tesó páros, ugye velük bulisztunk már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, nagyon szerettük őket. Itt lesz a Coldplay, Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden, és Taylor Swift aktuális dalát, az Opel Light-ot is hozom. 6-ig együtt rádiózhatunk, ja nem, 8-ig, ne keverjük most itt össze az órákat, aztán Balázsék extra pillanatai is jönnek majd.
2: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Coldplay és a Sky Full of Stars, sztárok pedig a következő fél órában is lesznek, például Taylor Swift.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagy forgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken. Ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például nem csak július 4-e miatt van nagy ünneplés az USA-ban, de Taylor Swift is most tartja az esküvőjét, hát most már a másnapi bulit a pénteki nap után hozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új terv készült a város kerékpárforgalmi hálózatáról. Biciklis pihenő és élménypontot adtak át Gyenesdiáson. A hétvégén sok napsütés és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Mi is elmondhatjuk a véleményünket a város kerékpárforgalmi hálózati tervéről. Ezt a nagykanizsa.hu oldalon tudjuk megnézni, olvasható a város honlapján. A tájékoztatás szerint az önkormányzat még 2016-ban készítette el az első kerékpárforgalmi hálózati tervét, amely a város kerékpárútjainak fejlesztéséről szól. Ezt vizsgálták felül és készítettek egy új tervet, amelyben már szerepelnek a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezők, és az is, hogy hol lehetne még kerékpárutakat építeni, vagy esetleg a régieket korszerű. A tervezettel kapcsolatos észrevételeinket július 16-áig küldhetjük el a pmh@nagykanizsa.hu e-mail címre. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, három elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak, alapos tető kiállító teraszként működik, ahonnan a Balatonra nyílik panoráma, a belső tér pedig bemutatja a triászkori Balaton élővilágát. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült, a több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás- és hallássérült vagy pszichés problémákkal küzdő gyerek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Ezt mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a Fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep.
1: Igazi nyári időben bízhatunk a hétvégén, sokat süt majd a nap, és záporok sehol nem várhatóak, csak a szél élénkül meg. Kellemesen meleg lesz, 28-30 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, hajnalonként pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Viszont magas lesz az UV-sugárzás, mindenképpen óvni kell a bőrünket, ha a szabadban vagyunk. Hétfőn és kedden már változik egy kicsit az időjárás, a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és záporokra is számíthatunk, viszont 30-32 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Negyed hét előtt járunk egy kicsivel, hát aki ilyen korán kell szombaton, annak biztos, hogy dolga van a Rádió egyesek, ehhez pedig kitűnő muzsikákkal szolgálunk ebben az órában is. Sam Fett, Justin Bieber, Hypoton, Kashmir, Ed Sheeran és még sokan mások. Most pedig az a Ray Dalton, aki koncertezik, nem is olyan messze tőlünk. Jövő héten Ausztriában két fellépése is lesz, aztán Németország, Svájc. Ha valaki onnan hallgat minket, lehet, hogy elcsípi majd. Ez a Do It Again.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Justin Bieber és a Story, nagyon szeretjük ezt a dalt, és hogyha kell egy kis ébresztő így a kora reggeli órákban, akkor azt a férfit hozom, akinek a középső neve a holland butha megfelelője, Sam Felt és a Heart Like Mine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Diós Győrt fogadják a kanizsai focisták az MB2 első fordulójában. Kormányablakbusz érkezik több Zalavár megyei településre. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele pedig feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés és a fagy kevésbé érte ezt a területet, ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet, úgyhogy ez a termés folyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A Diós Győrt fogadja az FC Nagykanizsa az MB2 nyitányán. A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az MB2 Merkantil Bank 2026-27-es évi bajnokságának sorsolását. Ez szerint a Nagykanizsa férfi labdarúgó együttese az első fordulóban hazai pályán játszik majd az MB1-ből búcsúzó Diós Győrt csapatával. A bajnokság hivatalosan július 26-án kezdődik, de az még nem dőlt el, hogy pontosan mikor mérkőznek meg egymással. Közben a napokban megtartotta a hagyományos családi napját az FC Nagykanizsa, az Olajbányás stadionban gyűltek össze az egyesület játékosai, ahol a legjobb korosztályos és női játékosokat is díjazták. Ezután közös sütés-főzés és különböző játékos sorversenyek várták a résztvevőket, olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. Zalavár megyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A busz július 6-án hétfőn Felsőrajk és Mura keresztúr polgármesteri hivatala előtt áll meg, kedden Zalaapátiba, Sármellékre és Zalavárra érkezik, július 9-én csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják meg a helyiek. A mobil kormányablakban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézéssel lesz lehetőség. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer. Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon, például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a közvetlen folytatásban pedig egy amerikai szupersztár, aki jövő héten hozzánk elég közel fog koncertezni, Ausztriában lesz fellépése. Ray Dalton Blood Running jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ezentúl többet kell fizetniük az önkormányzati bérlakásban élőknek. Bicikli út köti össze Zalavárt Sármellékkel, napos, száraz időnk lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Emelkedett az önkormányzati bérlakások bérleti díja, szerdától a költség és piaci alapú lakbér változott, ezentúl 5%-kal kell többet fizetniük a bérlőknek, erről döntött a közgyűlés a legutóbbi ülésén, írja a ZAOL. A testület még tavaly júniusban módosította a bérlakásokról szóló rendeletet, amelynek értelmében az addigi szociális és költség alapú lakbérek mellett bevezették a piaci alapú lakbérek kategóriáját is. A költség alapú lakbéreket akkor 15%-kal emelte meg az önkormányzat, így eddig négyzetméterenként csaknem 1000 forintot kellett fizetniük a bérlőknek, a piaci alapú bérlakások esetén pedig 2000 forint volt a négyzetméterenkénti bérleti díj, most ezek a tarifák emelkedtek. Átadták a Zalavárt és Sármelléket összekötő kerékpárutat. Több mint 4 kilométer hosszan épült meg. Az első szakaszban a reptér előtti rész valósult meg, ahol egy csaknem 3 kilométeres bicikliutat, a második szakaszban pedig gyalog és kerékpárutat alakítottak ki, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A fejlesztés a Zala két keréken elnevezésű Top Plusz pályázat keretében valósult meg, vagyis vissza nem térítendő uniós támogatásból és konzorciumi együttműködéssel, és összesen 743 millió forintba került. A projekt részeként a kerékpárút fenntartásához szükséges gépeket is beszerezték. A bicikliút átadásán elhangzott az is, hogy a jövőben az a cél, hogy a Kis Balatont, Zalakarost és Keszthelyt is összekössék a Nagy Balatoni bringakörrel. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a Mikrokozmos fagyizó Szoléa Fantázia nevű alkotása nyerte, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcs is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
1: Igazi nyári időben bízhatunk a hétvégén, sokat süt majd a nap, és záporok sehol nem várhatóak, csak a szél élénkül meg. Kellemesen meleg lesz, 28-30 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, hajnalonként pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Viszont magas lesz az UV-sugárzás, mindenképpen óvni kell a bőrünket, ha a szabadban vagyunk. Hétfőn és kedden már változik egy kicsit az időjárás, a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és záporokra is számíthatunk, viszont 30-32 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után Balázsék extra pillanatai, most pedig kedvenc Taylor Swiftünk, ez a The Fate of Ophelia.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa, New Religion. Hát ez is egy olyan dal, amit először a Rádió 1-es DJ-k játszottak a Live Mixben, a World Is My Radio Show-ban, Disco Sheet csapata is, Cookie is, aztán senkit nem hagytam ki a felsorolásból, és hát ugye a Rádió 1-es DJ-kkel most aktuálisan Ráckevén a Dunapart Fest-en lehet találkozni, szombatig tart a buli, gyorsan megnéztem, szombaton Joel Junior is fellép, Cookie Antonio, többek közt a Rádió 1 stage-en. Bibi Rexa, Faithless New Religion, hát ha valamire, erre igazán sokat bulizunk a nyári szezonban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új terv készült a város kerékpárforgalmi hálózatáról. Biciklis pihenő és élménypontot adtak át Gyenesdiáson. A hétvégén sok napsütés és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Mi is elmondhatjuk a véleményünket a város kerékpárforgalmi hálózati tervéről. Ezt a nagykanizsa.hu oldalon tudjuk megnézni, olvasható a város honlapján. A tájékoztatás szerint az önkormányzat még 2016-ban készítette el az első kerékpárforgalmi hálózati tervét, amely a város kerékpárútjainak fejlesztéséről szól. Ezt vizsgálták felül és készítettek egy új tervet, amelyben már szerepelnek a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezők, és az is, hogy hol lehetne még kerékpárutakat építeni, vagy esetleg a régieket korszerű. A tervezettel kapcsolatos észrevételeinket július 16-áig küldhetjük el a pmh@nagykanizsa.hu e-mail címre. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, három elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak, alapos tető kiállító teraszként működik, ahonnan a Balatonra nyílik panoráma, a belső tér pedig bemutatja a triászkori balatoni élővilágát. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült, a több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás- és hallássérült vagy pszichés problémákkal küzdő gyerek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Ezt mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a Fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep.
1: Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstár színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrierje elején. Ez a megújulása, folyamatos megújulása való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon hozza lázba az a fajta zene, amit kizárólag a mesterséges intelligencia készít, de szerinte az ember sosem fog kimenni a divatból. Nem lehet kivenni a popzenéből. Jön a Dead Dance.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, nálunk csak most indul be igazán az élet. Jön a Balázsék Extra, Balázsék Weekend, hétvégi vicces pillanatok. Én déltől jövök majd vissza a Daily Mix-el, és ma is lesz Top 50, 10 és dél között Györke Attilával. Találkozunk nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
9: Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizz velünk a Kis Balatonnál. Három napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Sler, Parnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kanyavari.mytix.hu.
10: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
11: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.

0: reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Diós Győrt fogadják a kanizsai focisták az MB2 első fordulójában. Kormányablakbusz érkezik több Zalavár megyei településre. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele pedig feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte ezt a területet, ilyen például a somogyi vagy a tolnai körzet, úgyhogy ez a termés folyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
2: A Diós Győrt fogadja az FC Nagykanizsa az MB2 nyitányán. A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az MB2 Merkantil Bank 2026-27-es évi bajnokságának sorsolását. Eszerint a Nagykanizsa férfi labdarúgó együttese az első fordulóban hazai pályán játszik majd az MB1-ből búcsúzó Diós Győrt csapatával. A bajnokság hivatalosan július 26-án kezdődik, de az még nem dőlt el, hogy pontosan mikor mérkőznek meg egymással. Közben a napokban megtartotta a hagyományos családi napját az FC Nagykanizsa, az Olajbányás stadionban gyűltek össze az egyesület játékosai, ahol a legjobb korosztályos és női játékosokat is díjazták. Ezután közös sütésfőzés és különböző játékos sorversenyek várták a résztvevőket, olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. Zalavár megyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz július 6-án hétfőn Felsőrajk és Murakeresztúr polgármesteri hivatala előtt áll meg, kedden Zalaapátiba, Sármellékre és Zalavárra érkezik, július 9-én csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják meg a helyiek. A mobil kormányablakban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézéssel lesz lehetőség. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Igazi nyári időben bízhatunk a hétvégén, sokat süt majd a nap, és záporok sehol nem várhatóak, csak a szél élénkül meg. Kellemesen meleg lesz, 28-30 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, hajnalonként pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Viszont magas lesz az UV-sugárzás, mindenképpen óvni kell a bőrünket, ha a szabadban vagyunk. Hétfőn és kedden már változik egy kicsit az időjárás, a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és záporokra is számíthatunk, viszont 30-32 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben, Horvátban legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos haltó olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
7: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
6: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombócot azért vett a négy gyereknek, azt ott a négy felé.
8: Egy darab gombócot.
6: Otthonról hozott műanyag porrakba. Egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük is volt több és sehova.
7: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
6: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár női tagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy mostanra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése. Cápázás. Megkóstolhatom. Józsi, jelentek a térdre. Megcápázta a kaját. Elhiszed? Volt kolléganő férje, a majorkai nyaralása még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld! De hát akkor ezért nyaral a kölcsönből a magyar. Hát itt a megoldás. Azért faszenet kivinni.
7: De
6: nem?
7: Már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudom, még parázsló faszenet. Azt mondom, hogy ez szinte emelkedéshez képest.
6: Vigyázz, horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turistabusz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjét.
8: Ami ráadásul egy hét alatt érted elrohad.
6: Vacsorára elvitték a literes kecsöpöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a Sandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószórod. Úristen, ne csináld, hogy elviszed a dekor, fabors, sószórod. Úristen.
8: Hát van, aki sörös korsókat lop, ugye?
7: Jó, részegen 20 évesen, érted? Nem pedig az. Ez ilyen alapon összeszedhetnék egy lakást amúgy a különböző hotelekből.
6: Két éve feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópálya matricát, mert ez 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza.
7: De mennyit spóroltak?
6: Kis úton, mert felborult egy traktor, és nem tudtak sem erre visszafordulni. Mondtam nekik, hogy nagy üzlet volt a 4500 forint. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugor ásványvíz, 1 karton tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőgép. Jézus Isten, így mész nyaralni.
7: És ugye, hogy ideologizálják. Én azt szeretem ezekben az emberekben, hogy ugye úgy jöttek haza minden, hogy gyűlöltek egymást, az utat, az egészet úgy, ahogy van, tudod, mert az alig kiszállja a kocsiból, lezuhanyoz, és ne kelljen másikhoz legalább 2 napon keresztül hozzászólnod.
6: Igen.
7: És eltelik egy hét, és már elkezdenek róla így, tudod, így árad az, hogy áj, de jó is volt az, és benned még ott van az a harag, hogy nem volt jó.
6: Hogy soha többet nem akarsz velük menni, igen.
7: Konkrétan.
6: Klasszikus baráti apartmanos nyaralás, mi vettük a drága húsokat helyben, mert váltva főztünk ebédet, a többiek csináltak tejfölös tésztát, meleg szendvicset, minden hozott anyagból. Első és utolsó volt. Lehet, hogy mi ritkán járunk, de akkor a segünk ki van nyalva. Ők minden évben mennek szartrágva. Ugye? Na ez sem mindegy.
7: De ő nem érzi ezt szarrágásnak, ő azt érzi, hogy a világ legokosabb embere, aki átvert mindenkit, és téged tart egy nyomorultnak, amiért kifizet a sok pénzedet azért, amit ő ingyen is megkaphat.
6: Egyébként igen, ő még egy kicsit lenéz téged.
7: Abszolút egy tékozló majom vagy. Ezt gondolja rólad, hogy, izé, hogy
6: a Spúr sohasem tudja magáról, hogy Spúr, illetve nagyon megdurván megideologizálja, hogy miért. Kicsit meg is győz. Kicsit meg is győz, hogy te vagy a hülye. Te gondolkozol rosszul.
7: Szerintem esténként úgy én biztos, voltam egy... Nem. Én voltam ilyen házaspára nyaran, és ők esténként tuti úgy feküdtek le, hogy 20 percet arra szántak, hogy alaposan kielemezték, hogy a többiek mennyire nagyképűek, és hogy mennyire szórják a pénzüket a semmire.
6: Közeli fagyizó 100 méter, fagyi 5 euró. Távoli fagyizó 1500 méter, fagyi 4 euró. Spúr, nagyapám szerint a fagyinál csak a séta esik jobban 40 fokban.
8: És
7: jaj, de szeretem ezt.
6: Úristen, és csak sétálsz, és csak sétálsz, és tudod, hogy 1 eurót fogsz rajta, gyerek vagy, és nem érted, hogy miért kell annyit menni. Igen. Havarom, mikor az egész családdal gyűjtötték egész évben az osampontokat, hogy a nyaralás előtt abból vegyenek konzervételeket. Egész héten sólet, csülkös, bableves, káposzta volt. Autóval az oda és visszaút üzemanyag költségét meg kilopták a céges teherautókból a munkahelyeket.
7: De amúgy gondolom, hogy milyen jól esik. Ősz a tengerparton, ezt a sólettet.
8: Egyrészt egy ilyen tipik nyári étel, ugye
7: igen,
8: jól is
7: igen,
8: esik.
7: Egy ilyen könnyű nyári étel.
8: Meg hát a konzerv sólett. Most jön a Jedi.
6: Vannak ismerőseim, akik rendszeresen nem mennek Horvátországba nyaralni, akár többször is, de az üzemanyagot viszik magukkal kannába.
8: Mert az olcsó.
6: Kicsit sem balesetveszélyes. Tudod, telibe bánnak.
8: 2-20 literes hátul.
6: Biztos nem balesetveszélyes.
8: Egy néni, akinek minden étkezéskor fel volt kötve a karja, egyébként nem. Kiderült, hogy azért, mert a kötésbe volt betéve a háromszög kötésbe
6: jajne.
8: A doboz.
6: Jajne.
8: Amibe a reggelinél bepakoltad meg.
6: Jajne.
7: De akkor miért a lábát kötötte fel?
8: Oda több fért volna.
7: Egy nagyobb doboz.
8: A háromszögre kötöd a kendőt.
6: És berakszod. De van egy másik is nagyon kemény. Unokatesó még elmentek egy hétre Olaszba. Úgy, hogy otthon megfőztek előre egy hétre mindent, ételhordók voltak az autóban. Fater egyik haverja otthon felfújta a matracokat, és ezért doboz kocsival jött Bulgáriába, ezért mindenkinek 110 kellett lehet menni, mert olcsóbb otthon felfújni, mint a strandon.
8: Mert ott kérnek érte egy euró. De van.
6: Bulgáriáig. Tudod, milyen messze voltam céges autóval Bulgáriában? Tudod, milyen messze van Bulgária kocsival? Matraccal a tetedem, ne csinálj.
8: Azért, mert a strandon egy euróért fújják.
6: Fölfújod itthon.
8: Ezért itthon fölfújod.
7: De azért már miért nem egy kis csinálj szolgáltatást, hogy fújja fel a 20 embernek 10 euróért, és akkor utána pedig nyugodjon meg. Nem, nem értem.
8: Max fölfújott szájjal, érted?
7: Az az igazi hozzáállás, az igazi Griswold hozzáállás. Neki állsz, aztán hadszoljon.
6: Azt a mindeni gyerekek. Egy ismerősöm nem hajlandó tetőbox csomagtartót venni, mert kiszámolta, hogy egy magyar-horvát úton oda-vissza egy deciliter benzinnel többet fogyaszt az autó.
7: De akkor neki a feleségének sem szabad elhíznia.
8: Mert akkor, nem? Ugye? De... Ott is nő a fogyasztás. Katikám,
7: 7 kilóval több vagy, ez azt jelenti, hogy jövőre nem tudunk Lopárig elmenni, csak Hódmezővásárhelyig.
6: De azért nem veszel tetőboxot, mert egy decivel többet fogyaszt az autó, ne csinálják.
7: Az a legdurvább, amikor nem mennek el veled, hanem az van, hogy tudod, elindultok, hogy mentek vacsorázni, és azt mondja, hát én ma inkább itt maradok. És pontosan tudod, hogy nem azért maradott, mert valami baja van, hanem
6: ja, jó, maradott, és ezt nehéz kezelni. Mert akkor te ülsz egy olcsóbb, amit nem élvezel, mert rossz minőséget kapsz, el akarod elvinni a drágába, akkor inkább meghívod, azt nem fogadja el. Ez nehéz. Egyébként ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Ugyan. Ha véletlenül olyan csapattal mész, vagy olyan társággal, akikkel nem egy, akkor
8: jó
6: szétváltok...
8: baráti társaságban az nem működik, hogy figyeljetek, tudjuk, hogy kinek mire van pénze.
6: De jó barátoknál ez kimered. Mondani. Akkor gyerekek, mit okajálunk?
8: Ebben
6: így van.
8: Mi megyünk, abba.
6: Szerintem az működik.
7: De nem arról beszélünk, hogy mire van pénze, hanem hogy ő a fejében mit él meg. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy így elképzeled, hogy együtt lesztek ott. Mindenki jól fog érezni magát, mindenki nagyvonalú lesz, mindenki azért jön, hogy ez az egy hét, az róluk szóljon. És akkor megérkeztek, egy csomó emberre rátelepszik, hogy a külföldi szorongás, nekem ilyen is volt, hogy elmentem emberek, és külföldön máshogy viselkedett, mint belföldön. Mert volt rajta egy ilyen, nem érezte magát biztonságban. És akkor utána teljesen más személyiséget ismertem meg. És már nem akart mindenhova elmenni, mert ott már nem akart mocorogni.
8: Hát de azért nem akart, mert nincs rá pénze.
7: Vagy... De van rá pénze, csak nem akart rá költeni.
6: Igen, ott. De szerintem ez akkor van, amikor egy olyan társága vagy, aki még nem volt. Ha már állandó társaságod van, ott kialakul. Ott abba is belefér, gyerekek, mi nem kajálunk, menjetek, nyugodtan szétváltok. Ez akkor van, amikor még összeáll egy csapat, és nem ismered még annyira őket, vagy új a csapat, és ott jössz ki rá, hogy fú, ez nagyon szarágó, az szórja a pénz, ez így gondolkozik, ez úgy gondolkodik. Szerintem jól bevet régi barátokkal, már nagyjából tudod, hogy ki mibe van, meg ki hogy van, nem? A sűrű
7: jártam. Ezt még azzal lehet megfejelni, különben, hogy ki mikor kell és mikor fekszik. Még ez egy ilyen másik dolog.
6: Miért ez is figyeled?
7: Hát nem, az, nektek nem volt ilyen, hogy közös apartmanban laktatok, és akkor az egyik ilyen mániákos a 6:00-kor azt mondta, hogy ő már kirakja a törölközőt a strandra azonnal.
6: Nem nagyon nyaralok apartmanban.
7: Na, nekünk volt.
6: Ráadásul közösen barátokkal.
7: Nem. Azért nem azóhista nem vagyok. 20-an mentünk nyaralni, na, és igen. Akkor egy egész apartman házban mi laktunk.
6: Hát azt ne hívj nyaralásnak.
7: Azt nem azt
8: hívj. Egy óriási buli volt, figyelj a végén.
7: Volt mulatság. Az volt, hogy Péter és az én baráti köröm egyesült egy nyaralás erejéig, soha többet azóta sem.
6: Na, ezt mondom, ha túl nagy egyesülések általában nem szülnek jót.
7: Nem.
6: És akkor ugye úgy érzed, hogy elrabolják az idődet, elrabolják az energiádat, alkalmazkodhoz kell valaki, ez, akit még nem akarsz rendre menni, nem akarsz
7: barátnőimet is elakadták rabolni.
6: Én ilyenkor nagy ellenállóvá vagyok. Állválok, nem hagyom magam elrabolni. Se az időmet, se az energiámat nem adom. Hogy megfeleljek valakinek, és elmenjek egy olyan programra, csak azért, mert nem merek nemet mondani. Biztos, hogy nem. Biztos,
7: hát
6: hogy
7: ez
6: nem.
7: Is, ez is
6: azonnal lázadok.
7: Igen, ez is nagyon rossz, amikor ők ugye diktálnak egy tempót, amikor neked menni kell valami, ezt is utálom, meg azt is utálom, amikor valaki ez a csendes ellenálló, tudod, de csak pont annyira ellenáll, hogy neked legyen egy lelkismeret furdalásod.
6: Igen, hogy... van a sok fajta típus van, igen. A rohanós állandóan diktálós, attól megőrülök. Az 2 perc alatt tromfosztjuk. Tehát az nálunk idő.
7: Jó, onnantól kezdve meg van sértődve, és utána minden
6: nagyon meg van sértődve, de nagyon duzzog. Igen, és többet nem szólal meg, csak látod, hogy morcos.
7: Igen.
6: De már remél a csapikapi.
7: És a felesége simogatja a hátát.
8: Nyugodj meg, drágám.
6: Igen, és duzzogva csendesen 8-kor elmegy egy múzeumba, ahol senki nem megy vele.
8: Mert ő dolgozott az, hogy neked legyen kulturális programod, érted? Ő fölkészült.
7: Hoppá, nézd csak oda Ferenc arcára.
6: Mert ez Ferenc. Mert elmondom neked, hogy ez Ferenc.
8: Nálunk így. 8:00 indulás.
7: Ezt most komolyan mondod.
8: 9 óra már a következő.
6: Ferivel 7-kor nem vagy a reggelinél, áruló vagy. Ott senki vagy.
8: Senki
6: 7 óra 10-kor, ha nem vagy a szálloda aulájában, nem vagy sehol.
7: De mi ez a belső motiváció? Mi ez a sátáni hang, ami benned szól,
8: azért,
7: hogy azonnal
8: mert
7: menni
8: mész
7: kell?
8: Látni a világot, nem testben. Edni a tengerparton.
6: Tudod, mekkora héderelő vagyok a napágyon egy koktéllal a kezembe? Tudod, mennyire egyedül menne a Feri velem nyaralna?
7: Nem, aki településés ki voltam készülni, hogy ez állandóan ment valahova.
8: Hát persze, gyerünk, csináljuk, ott vagyunk, érted? Hát most nem mész ki
7: minden héten. De ez az életközepi válságod óta van így,
8: nem,
7: vagy csak
8: ez
7: úgy?
8: Világéletemben így volt. Ha már kimegyek valahova, akkor azt nézzem meg, legyek a

0: a felkapott.
1: Ilyen például az egyik legfelkapottabb a Maldív-szigetek mostanában.
2: Na, hogy menjünk?
1: Ami igazából, hogyha belegondol az ember és számolgat, akkor nem is annyira drága. Tehát mondjuk egy jobb resort szigetre, ami mondjuk a Villa Park, 700 ezer forintért lehet már 4 főre, tehát egy egész családnak 7 éjszakát foglalni, ez teljes ellátásos ár. Nyilván a repülőt az hozzá kell számolni, ami mondjuk fapadossal az körülbelül 700 ezer, normál légitársasággal pedig olyan 1 millió körül van. De erre azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen drága repülőjegy, hogy igen, de a Maldivoknak is ide kell jönni, hogyha jönnek mondjuk a Balatonra, tehát nekik is ugyanolyan drága. Viszont az állásárakban pedig már nincs olyan nagy különbség, tehát azért 100 ezer forintért egy jó 5 csillagos hotel teljes ellátással már azért nagyon nehezen lehet találni a Balatonon például. És itt ez pedig a Maldív-szigeteken simán foglalható, úgyhogy itt már olyan nagy különbség nincs mondjuk egy Törökországhoz képest, aminek mondjuk az ilyen kezdő ára az ilyen 800 ezer körül van, de mondjuk egy jobbat már inkább ilyen 1 millió 2 körül lehet foglalni, és akkor úgy van vele az ember, hogy akkor lehet, hogy még spórol egy kicsit, és akkor el tudja mondani, hogy ő volt a Maldívon.
3: De jó, minket de... nem ez érdekel, 20 ezerből hova?
1: Oké, 20 ezerből napi 16 ezer, napi 16 forintért lehet óceánjárókat foglalni, és most ez nyilván nem a környezetvédőknek a legjobb lehetőség, de másoknak viszont akár mediterrán, akár karib térségben, és ebben benne van a borravaló, benne vannak az adók, benne vannak az illetékek. Ez egy 14-18-20 emeletes óceánjáró hajók, ami rengeteg ingyenes program van, mozik, színház, 8-10 étterem, ahol bárhol lehet szinte enni, ebbe benne van az ellátás is, különböző szigeteken köt ki minden nap.
0: Ez mennyi, ez napi 20-ból megvan? Tehát
1: hát napi 16-tól van.
0: Napi 16.
1: Igen, igen.
2: Jó, de ez belső kabin. Belső kabinos.
3: Lenne az a hajó a rotor mellett. Tehát,
0: igen.
1: Hát de mondjuk Feri, neked pont tök mindegy, mert azt mondtad, hogy te csak aludni mész a szállásra.
2: Ez így igaz, is... ez így igaz.
3: Kapsz egy ilyen mozgó koporsót, aztán jó éjszakát.
1: Belül nem mozog egyébként annyira, még a széle az jobban mozog, úgyhogy még jobb is a belső kabin.
0: És most mi a felkapott?
1: Ezt sem gondolnák sokan.
0: Magyarok hova mennek, Horvátország?
1: Omán
0: tényleg?
1: Omán. Hát Horvátországban nyilván mennek mindennél többen, mint ahogy eddig mentek, tehát idén is rekord lesz. Ez ugyanolyan, mint hogy senki nem megy a Balatonra, és ott is teltház lesz. A Horvátországgal is ugyanez a helyzet, de ami meglepő most az Omán, az egy új úti cél. Albánia például az most felkapott lett az elmúlt néhány évben, és ez folytatódik. A Kanári-szigetekre most sokkal több lehetőség van eljutni, illetve az utazási irodák is most beindultak, és van egy cseh-lengyel utazási iroda, aki Magyarországra betette a lábát, és valódi akciókat kínál last minute-ben, ami nekik jóval ár alatt értékesítik ezeket az utakat, de stabil cég, tehát nem kell attól tartani, hogy becsődöl. Most például a mai kínálat az 400 ezer forint helyett Kréta 89 ezer, vagy teljes ellátással Szicília 439 ezer helyett 99 ezer. Ezek repülős utak, transferrel, mindennel, tehát ezek tényleg...
0: Szállás, mondani, repülő, hogy... fejenként 99 ezerből Szicília?
1: Igen, ez az utazási iroda, aki 200 ezer alatt kínálta az utolsó jegyeket Zanzibárra félpanziós ellátással, repülővel.
3: Ahonnan még most is haza akarnak jönni az emberek?
0: Gyalog. Stoppal Afrikán keresztül.
1: Ez egy erős cég egyébként, csak most tette be a lábát így, vagy hát mostanában a magyar piacra, és lehet, hogy kicsit túlvállalták magukat, nem tudom, de a lényeg,
0: és hogy... direkt nyomott ára ráfizetéssel adnak utat, csak hogy velük utazzál.
1: Abban nem vagyok biztos, hogy azért, gondolom azért, mert nem bírták eladni ezeket a charterjáratokat, és inkább megtöltik.
0: Ja, értem, lenyom, hogy 99 ezerért az Szicília, nem tudom, azért az jó, szállással repülővel azért az elég erősnek tűnik.
3: Annyi, a Mafia Max megnyúz, de hát ez
2: úgy, mert
0: igen.
1: Egyre szűkebb az olló, tehát az a típusú olló, hogy nagyon picit kell hozzátenni, és sokkal jobb helyre lehet elutazni. Tehát régen ugye nyilván voltak ezek, még most is vannak, hogy Albániában, nem tudom, Krétára, Korfúra el lehet menni azért 40-50 ezer forintért egy hétre rosszabb szállással, fapadossal, de hogy egy picit hozzátesz az ember, akkor most már sokkal jobb lehetőségek vannak, és ez korábban nem volt.
3: 800 ezer forintból Nyíregyházán egy évi nyaralsz.
0: Hát micsoda, egy évi, micsoda, egy... házat veszel lovardával.
3: Erasmus, az gyakorlatilag.
2: Lóval együtt.
0: Lóval együtt.
3: De király. Igen. Minimum.
0: Ákos, nagyon köszi. Csáó, örülök, hogy hallottam a hangot. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Hello.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek. Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom. Baller azonnal visszatér.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balatonparton is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ezentúl többet kell fizetniük az önkormányzati bérlakásban élőknek. Bicikli út köti össze Zalavárt Sármellékkel, napos, száraz időnk lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Emelkedett az önkormányzati bérlakások bérleti díja, szerdától a költség és piaci alapú lakbér változott, ezentúl 5%-kal kell többet fizetniük a bérlőknek, erről döntött a közgyűlés a legutóbbi ülésén, írja a ZAOL. A testület még tavaly júniusban módosította a bérlakásokról szóló rendeletet, amelynek értelmében az addigi szociális és költség alapú lakbérek mellett bevezették a piaci alapú lakbérek kategóriáját is. A költség alapú lakbéreket akkor 15%-kal emelte meg az önkormányzat, így eddig négyzetméterenként csak nem 1000 forintot kellett fizetniük a bérlőknek, a piaci alapú bérlakások esetén pedig 2000 forint volt a négyzetméterenkénti bérleti díj, most ezek a tarifák emelkedtek. Átadták a Zalavárt és Sármelléket összekötő kerékpárutat. Több mint 4 kilométer hosszan épült meg. Az első szakaszban a reptér előtti rész valósult meg, ahol egy csaknem 3 kilométeres bicikliutat, a második szakaszban pedig gyalog és kerékpárutat alakítottak ki, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A fejlesztés a Zala két keréken elnevezésű Top Plus pályázat keretében valósult meg, vagyis vissza nem térítendő uniós támogatásból és konzorciumi együttműködéssel, és összesen 743 millió forintba került. A projekt részeként a kerékpárút fenntartásához szükséges gépeket is beszerezték. A bicikliút átadásán elhangzott az is, hogy a jövőben az a cél, hogy a Kis Balaton, Zalakarost és Keszthelyt is összekössék a Nagy Balatoni bringakörrel. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a Mikrokozmosz fagyizó Szoléa Fantázia nevű alkotása nyerte, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy fejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcs is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: 11 évesen pelenkába járnak iskolába a svájci gyerekek. Tessék, itt tartunk, a hanyatló nyugat. Nem hagyjuk, hogy elérje Magyarországot.
6: Szerintem ez azért van.
5: A magyar gyerekeket a tanároknak.
4: A pelenkától.
5: A tanároknak feladat a pelenkát cserélni. A probléma súlyosságára reagál az egyik iskola vezetője. Szülői találkozót szervez, hogy tájékoztassa a szülőket a helyzetről. Valamint, hogy felszólítsa őket a nyári szünet alatt oldják meg a szobatisztaságot.
4: De már, hogy 11 éves korukba.
5: Vevő vagyok a vicces megfejtésre, de aztán azért próbáljuk meg komolyan megfejteni, hogy mi az oka ennek, hogy 11 éves érett társadalomban elvileg, azt mondhatjuk, felvilágosult érett társadalom a Svájc. Svájc ugye 11 évesen pelenkába járnak a gyerekek óvodába. Bekakilnak,
6: bepisilnek.
5: Bocsánat, iskolába, igen.
6: Abból nem esik ki az iPhone.
5: Igen, abból bele tudsz pakolni a sonkát, remélj, meg a lil csokoládét, meg a milka csokoládét. Na de várjál, de akkor ott valami nagyon el van rontva 11 évig, hát nem? Vagy nem szoktatják őket szobatisztaságra.
6: Nagyon más most a szobatisztaságra szoktatás amúgy is, mert az van, hogy nagyon kényelmesek a pelenkák. Tehát, hogy régen ugye nem volt kényelmes, mert ezeket a nagy ilyen anyagdarabokat rákötötték a gyerekre, és nem volt benne jó lenni, de már most olyan technológiával készül a pelenka, hogy már nem zavarja a gyereket sokkal sem, mi
4: nem
6: van benne.
4: Nem mondd azt, hogy egy telepisilt pelenkában van olyan élethelyzet, amikor azt mondod, hogy ez jó.
6: Nem, hát gyerek,
4: nincs.
6: Tehát nem azt mondom, hogy jó, hanem azt mondom, hogy nehezebben jönnek le a kicsi gyerekek róla, mert tehát régen ez mondjuk egy éves volt, most már mondjuk elhúzódik jobban, mert van, aki óvodába is még küzd ezzel.
4: De a szülőnek mi a jó benne? Azt magyarázd meg, mert hogy én szülőként nekem az egy öröm volt, amikor nem kellett végre pelenkázni, hanem megtanítottad bilire pisilni a lányodat, meg a fiadat, és utána ez elindult saját magától. Mi a jó abban, hogy 11 évesen még hordott az a pelenkát?
5: Na de nézzük a gyakorlatot. Tehát matekorán bejön a kis Julien, és azt mondja a tanár, kiszard be! és a kis 11 éves kisfiú jelentkezik, ami nem olyan kisfiú, és akkor ott a tanári asztal mellett tisztába rakja. Hát nem ülnek egész nap abban, gondolod, ez a gyerek nem szoba tiszta, ugye, amikor bekakil a kisgyerek, azt
4: tisztába teszed. És a tanár majd ezt
5: a megcsinálja. Tanárok, akkor a Svájcban a tanárok teszik tisztába a 10-11 éves gyerekeket.
6: Azért durva,
5: hát ez nagyon durva.
6: 11 évesen már a diszkóban ácsorogtak a nyíregyházban a gyerekek. Hogy
5: na jó, azért az korai, igen, ott korán értek.
6: Igen,
5: vezették az autót, itták a konyakot és táncolnak a diszkóban.
6: Két helyről volt keresetük. Miről beszélünk?
5: Igen, de hogy már a tanárok is panaszkodnak, és azt mondják, hogy a mai kényelmes alsóneműkhöz annyira hozzászoknak a gyerekek és a szülők, hogy neki kell őket tisztába rakni, ezért egy másik iskola szórólapon ad hangot a véleményének, miszerint nem a tanárok feladata ezzel foglalkozni, és kérik a szülőt, hogy tanítsák meg a 10-11 éves gyerekeket arra, hogy szobatiszták legyenek. Mi van?
4: Hát srácok, egy hallgató elküldte, hogy itthon is kapható 8-12 éves gyereknek, tehát 40 kilós gyereknek, 54 darab egybe csomagolt észre.
5: Na de az lehet, hogy annak,
6: nem, az
5: aki...
6: nem a commerce.
5: Igen, tehát lehet, hogy beteg, vagy gerincsérül,
4: nem
5: tudod, vagy nem, tehát, hogy valamilyen olyan szervi baj van, tehát az arra tudom elképzelni.
6: Nem a Tokió Hotel van rátéve, hogy izé...
4: Hát nézd már meg, két ilyen táncoló, ugráló gyerek, ha ez egy ilyen egészségügyi pelenka lenne, mint amiről te beszélsz, hogy egyébként beteg a gyerek és kell, akkor azért ezt nem így.
5: De akkor a svájci szülők mit mondanak? Nem az én felelősségem, a gyerek magától megtanulja? Nem az én dolgom majd valahogy rájön? Vagy, tehát, hogy miért? Azt a pedagógus szervezet elnöke, Dagmar Rössler, hogy a probléma már túlmegy minden határon, fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel, és elmagyarázni nekik a helyzet súlyosságát és a felelősségüket a kérdésben. Tehát ez egy létező probléma Svájcban, hogy 10-11 éves gyerekek nem szobatiszták. Hát azért ez egészen megdöbbentő.
6: Nem tudom elképzelni, mert 11 évesen egy olyan gyerek, akinek nincsen neurológiai problémája, meg úgy egyáltalán, hiszen ezeket a szép futó fiúkat, hello, erre fussatok. Na, de szóval, de igen,
5: hogy... Svájcban a szülők igen, olyan személyzetet keresnek, akik iskolás gyermekeik mellé hajlandók pelenka cserét végezni. Megnőtt a pelenka méretek eladási aránya. Egyes szülők kimondottan olyan személyzetet keresnek, akik tisztába teszik a 8-10 éves gyerekeiket. Szerintem gondolod, a gyereknek milyen megalázó?
6: A szülőként ez arról szól, hogy nem tudják elengedni a gyereket. Nem tudják túltenni magukat arról, hogy nagy lett a gyerek, hogy önállósodik, és szeretnék minél tovább ebben a státuszban tartani, hogy ők ugyanazok a gondoskodó szülők lehessenek, a gyerekek meg gyerekek.
5: Tehát a szülő tartja gyereken a gyereket, és ezért késlelteti. De gondolod, ez a gyerek mit él át? Most gondolod, egy osztályban mondjuk egy még pelenkás, 10 évesen. A többi valahogy isteni csoda, de Svájcban szobatiszta lett. Azt gondold el, hogy ez a gyerek az mit, azt hogy bántják, azt hogy molesztálják, az mit mondanak neki, milyen szekálásokat él át, mert 10 évesen ő még pelenkás, ha nem mindenki pelenkás az osztályban. De ennek kiteszed a gyerekedet csak azért, hogy gyereken tarts.
4: És a matek óra kellős közepén kijössz, és átpelenkáztatod magad úgy, hogy a másik 30 gyerek ezt végignézi.
5: És a tanárnak, vagy be kell vinned a WC-be, és a svájci tanárnak kötelessége bepelenkázni a 10 éves gyereket. Hol tartunk? Azért ez nagyon durva. Szegény gyerek? Hát leginkább a szegény gyerek, nem?
6: Ez sehogy sem áll össze a fejemben.
5: Nekem már... sem, nagyon megdöbbentő, de a hír igaz, több helyen utána néztünk, tehát ez semmi kamu nincs benne.
6: Ja, azt nem értem, hogy ez a gyerekkel mondjuk történik valami, tehát hogy tegyük fel, tehát nyilván, tehát ilyenkor már ugye van egy ilyen szexuális érés része is a személyiség. Hát ugye 11 évesen már az nagyon kíváncsiak a fiúk, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen élethelyzetben elkezd kialakulni a vonzalma dolgokhoz, eseményekhez, és ez azért befolyásolja azt, hogy te tehát, hogy a te magadról alkotott képed az mi,
5: hát
6: és
5: hogyne.
6: Neked az a képed, hát, hogy te nem tudsz még önállóan vécére sem menni.
5: Hát hogyne, és gondolj egy tesi órát, egy átöltözés, persze, hát, vagy hát mit kap a többi gyerektől, aki mondjuk tényleg szobatiszta, igen.
6: De azt lehet, hogy nem kapott semmit, mert nyilván Svájcban történik, mert nem pedig...
5: Nem engedik? Na, de hát, én azért gyerekeknél el tudom képzelni, hogyha valaki éppen bekakilt és 10 percig azért szarszagú, akkor azért a többi gyerek az, ha még Svájcban vaszunk, akkor is szóvá teszi.
6: Lehet, hogy Svájcban nem szarszagúak a gyerekek,
4: hanem hát, igen. Milka csokit, az ország független.
5: Milka csokit és Lindl szagú csokoládé illatot
6: kakilnak. Károly, te vagy az?
5: Igen.
6: Akkor menjünk.
5: Abban lehet valami. Tehát írja valaki, hogy a ismerős anyuka 11 évesen a fiának még törli a fenekét. Tehát ebben az lehet, amit te mondasz, hogy a sokszor a szülő és gyermek státuszba tartja a gyereket, mert egyrészt úgy kontrollálja, kettő azáltal tud még szülő maradni. Tehát jó, amit mondasz, Eszter, hogy a szülő tehet róla. Hogy,
4: hát, de az gyerek... a szülőnek jó?
5: Nem, hát a szülő érzi a saját fontosságát. Ja, a gyerek felnő, te már nem tud kontrollálni, maradni, te már nem tud irányítani.
6: Elveszted ezt a fajta intim kapcsolatot a gyerekkel.
5: Elveszted a kontrollálást. Minél inkább tovább gyerekbe tartod, annál jobban tudod még kontrollálni. Annál jobban még te tudod
4: ilyen
5: neki...
4: Ilyen áldozatok árán is, hogy tönkre teszed a gyereket és a saját életedet is.
5: A kontrolláló szülő sokszor nem tudja, hogy mi az áldozat. Vagy hogy például mit költ el?
6: Például náluk nem... is vannak ilyen dolgok, csak nem ilyen brutálisak. Például aki nem tanítja meg a gyerekét cipőfűzőt kötni, mert azért, mert hogy ő hogy függjön tőle, hogy tudod, mikor megy el, meg hogy én ilyet már láttam például.
5: Hogy az a kontroll, hogy nem tanítod meg cipőt fűzni, mert hogy akkor te kell, hogy beköszd a cipőjét?
6: Igen, igen.
5: Én ezt sose értettem meg, hogy hát nem jobb, ha minél több dolgot tud önállóan csinálni. Mert akkor Benny elkezdett egyedül közlekedni, mi annyira imádtuk, mert megint azt gondoltuk, hogy egy plusz olyan dolog, hogy jön, megy, buszra ül, megtanulja és csinálja. Nyilván meg kellett várni az időt, minden gyereknél máshogy jön el.
6: Találkozunk Kusturicében.
5: Igen. Hol jön nyaralni? Törökországban. Ugye, tudod a térképet? Igen. Ugye, kitalálsz, Feri, egyik. De nem, minden ilyennel felsóhajt az, hogy de jó, már ezt is csinálja. Jaj, de jó, már se kell. Úristen, már nem jó. Jaj, de jó, már lefűdik egyedül. Jaj, de jó, már fölöltözik. Hú, már beköti a cipőt. Már közlekedik egyedül. Hát minden ilyennel napról napra szebb és gondtalanabb az életed. Én ezt nem értem, megmondom őszintén, hogy mi a jó az ilyen típusú gyermekszinten tartásban.
6: Hát ez az embernek a lelkivilágától függ, hogy ő miben van, meg hogy miben érzi jól magát, mert nagyon sok embernek az a legnagyobb teljesítmény az életében, hogy szülő tud lenni, abban a legjobb.
4: Hát de és akkor ugye minél távolabb kerülsz ettől.
6: Igen, de felnőtt gyereknek a szülőinek lenni, az már nem olyan, ott már felnőttek vagytok egy kicsit mind a ketten. És ugye itt
5: az már nem olyan izgi, nem?
6: Mert nincs meg az a távolság, volt a nagy bölcs, okos, szerető, körbeölelő minden vagy, az univerzum maga, hanem ott már akkor ilyen kritikai dolgok megfogalmazódnak.
4: Hát engem meg pont a büszkeség feszített, mikor egy-egy ilyen állomást elértünk, nem? Hogy már nem kell pelüssözni.
5: Milyen menő.
4: Már nem kell bekötni a cipőt. Igen. Egyedül öltözik. Milyen szülő vagyok.
5: Micsoda, az első buszúton érted, követtem a buszt, és vedeltem a pezsgő. Közlekedik. Jó, végre. Igen, tök nagy dolog, hogy megy egyedül, vagy hogy közlekednek egyedül.
6: Én annyira büszke a lányomra, voltunk múltkor a hotelben, és késsel villával vágta, figyelj, a virslit. Hát ilyet nálunk senki nem csinál.
5: Ez komolyan igen, mondom, hogy késsel. Lett ez én úri gyerek?
6: Én is mondom, hogy itt valami van. Volt az a turné, tudjátok.
5: Megtanulta, na. Látta, hogy a többiek hogy ezt késsel villával.
4: Tőlem nem látott ilyet.
6: Komolyan, de késsel villával megette a virslit. Figyelj, egy úri gyerek.
5: Mert volt sokszor lebukás, meg megcsalás, meg párkapcsolati téma, az ugye mindig volt, és sokszor megcsináljuk. De az egyik ilyen netes oldalon szembe jött velünk egy sztori, és ebben a formában érdemes róla beszélni, amikor is titkokról van szó. Ugyanis 2 hónapja történt, írja egy nő, megosztva egyébként ezt a kis hát, családi esetet ott mindenkivel, amikor lefeküdtem, leküldtem a gyereket a tisztítóba. Jár még valaki tisztítóba?
4: Hát csomóan.
5: Szokás szerint kiürítettem ruhák összes zsebeit, és a férjem öltön zsebében találtam 2 darab színházjegyet.
6: Szóval kiderült, hogy meleg?
5: Döbbenten néztem, abban biztos voltam, akkor nem velem volt színházban. Próbáltam visszaemlékezni, és mi volt azon a két héttel korábban szerda este. Aztán eszembe jutott, aznap hazaszólt, hogy sokáig kell benn maradni a munkahelyén. Ne várjam. Hoppá. Heteken át félre figyeltem a férjem viselkedését. Egyre erősödött bennem a gyanú, hogy bizony az én drága párom megcsal engem. Napközben számtalanszor nem beszél vele a telefonját. Este soha nem ér haza 8 előtt. Ott vannak a gyakori túlórák is. Aztán, mintha megérzett volna valamit 2 hete, feltűnően kedves lett. Aztán az egyik nap beállított 2 színházjeggyel. Amikor letette az asztalra egyiket, azt hittem elsírom magam. Majdnem elárultam magam, nem tudom, mire várok, nem akarom megmondani, hogy tudom. Na de, hogy milyen igen. témát csinálunk ebből, amit még nem csináltunk, ugye, hogy a titkok a párkapcsolatban, és ami úgy titok, hogy nem titok, nem megcsalás, nem félrelépés, hanem mi az, amit a párod titokban csinál, és nem tudja, hogy tudod.
4: Nekem például szent meggyőződésem, hogy amikor ugye megszületett Panna, pont akkor csináltuk ezt a leszokós cigiletevős kihívásunkat, ahol lekopasztottam a hajadat, mert ugye kibírtam a 1/2 évet, de a 1/2 év után én még tartottam magam egy kicsit, de titokban már akkor, hát körülbelül, de akkor én már dohányoztam. Na most a béka tuti, hogy észrevette. Tehát olyan nincs, hogy nem veszel észre egy nem dohányzó emberen, hogy újra elkezdett dohányozni, még ha a kilószámra zabáltam is a rágódtod, mikor hazaértem.
6: Szerintem azt lehet észre, hogy illatos a leheletet, tudod, az lett gyanús, hogy
5: gyanús volt.
6: Mi ez a mentolasszag?
4: Nem
6: szalonnaszagodban, Feri.
4: De hogy például nekem ő se szólt. Pedig tuti, hogy tudta.
6: Nem akarok neveket mondani, de hogy van egy rokonom, aki soha nem kér abban, amit viszek haza, tudod enni. Tehát, hogy ízére még, nem, köszönöm, hát te ízé. És múltkor vittem haza egy tász húsit, egy ilyen nagyot. És egyszer csak azt hallottam, hogy mert az illető nem volt tájékozott a sushi kultúrával kapcsolatban, és azt hitt, hogy egy nagyon szép ilyen marcipán rúzsa van a szélén a sushitálnak, és bekapta egybe. És majdnem mentőt kell hívni, de csak ennyit mondanék. Úgyhogy igen, ez a nem tudom, hogy miért nem vállalom fel mások előtt, hogy én is kíváncsi vagyok az ízére új dolgoknak című.
5: De az is jó kérdés, hogy miért csinál titokban, ha kiderülne, se biztos, hogy szólna. Ugye?
4: Hát ilyen
5: tehát, hogy te csinálsz valami titokban, de közben, ha tudná a párod, sem lenne baj, hogy ő mondjuk ezt tudja, és lehet, hogy nem is zavarná. De te mégis valamiért szégyelled, vagy titokban csinálod, vagy nem akarod neki elmondani.
4: Hát, mert saját magad, tehát te
5: magad előtt is szégyelled?
4: Össze. Igen, igen. A dohányzás például klasszik ilyen. Vagy az ital.
6: Mi a tiéd?
5: Az én titkom mi? Uh-huh. Hogy mit csinálok én? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni.
6: Hanem
5: a Vikit, hogy mi az a titok, amit én hogy tudom-e titkát, amit ő nem tudja, hogy tudom?
6: Nem, fordítva.
5: Én azt sem venném észre, szerintem a másik lakásba mennék be egyszer.
4: Volt már ilyen,
5: ugye? Szerda
4: este. Lefeküdtél aludni, sziasztok!
5: Mindig ugyanaz ember jött haza. Igen, látom, de hogy én annyira béna vagyok ezekben. Hogy
6: könnyű átverni téged?
5: Én szerintem igen. Tetkókat se veszem észre, azt mondja, hogy tetkókat. A feleségem titokban ASMR videókat nézeget, nem tudom, minek titkolja, mert nagyon nem zavar, de valamiért csak magának tartja. Ő titokban videókat nézegetes, de ő tudja a feleségéről. A feleségem titokban gyilkos filmeket néz, nem tudja, hogy tudom, férgyilkosságok, stb. Gábor.
4: Csabba pisilés. Nagyon sokan írják, hogy
5: tudják a párjukról.
4: Tudják az urukról, hogy oda.
5: Hogy oda pisil?
4: Igen.
5: Egyébként az addiktív.
4: Mi az, hogy de komoly?
5: Nagyon addiktív.
4: Mi az, hogy de
6: komoly? De ti is a Csaba pisilés.
5: Nagyon sokszor, de nem otthon, nagyon sokszor.
6: De
4: hova pisilsz?
6: Ezt nem hallottam.
5: Nem hallottad?
6: Ezek soha nem hallottam.
4: Kérdezd meg az uradat.
6: Az én uram az nagyon tisztességes ember, az ilyet nem csinálna.
4: Az nem, azért tisztességes, mert nem mondja.
5: De nagyon sokszor.
4: Az egy olyan kényelmi faktor, érted, hogy...
5: Ha nem vagyok ott, például dolgozom, vagy forgatási helyszíneken, vagy valahogy, nagyon sokszor.
4: Hát itt például csak ugye egy baj van, hogy közös a kézmosónk.
6: Azt akartam mondani, hogy majd egyszer arra lépek, hogy álltok egymás mellett a kézmosó felett. Most ez egy olyan információ, mert egészen más színezetet a kapcsolatunkban.
5: Szálloda? Viccelsz? Csak a mosdó.
6: Van egy furcsa rossz érzésem az egészen kapcsolatban.
5: Igen, a haverom kapott egy kis hintőport a mosdókagy oldalára, így bukott le, hogy Csabba pisil. Nagyon, és nagyon rá tudsz kattani. Csak mondom a férfi társaknak, hogy aki elkezdi, vigyázzatok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Rácz

0: Molnár, Bulmex, Joer Junior, Jamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
8: Új nyitvatartás! A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakabfi Dávid desszertsév reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. JD Cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.

0: Klalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Új terv készült a város kerékpárforgalmi hálózatáról. Biciklis pihenő és élménypontot adtak át Gyenesdiáson. A hétvégén sok napsütés és 30 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Mi is elmondhatjuk a véleményünket a város kerékpárforgalmi hálózati tervéről. Ezt a nagykanizsa.hu oldalon tudjuk megnézni, olvasható a város honlapján. A tájékoztatás szerint az önkormányzat még 2016-ban készítette el az első kerékpárforgalmi hálózati tervét, amely a város kerékpárútjainak fejlesztéséről szól. Ezt vizsgálták felül és készítettek egy új tervet, amelyben már szerepelnek a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezők, és az is, hogy hol lehetne még kerékpárutakat építeni, vagy esetleg a régieket korszerű. A tervezettel kapcsolatos észrevételeinket július 16-áig küldhetjük el a pmh@nagykanizsa.hu e-mail címre. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, három elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak, alapos tető kiállító teraszként működik, ahonnan a Balatonra nyílik panoráma, a belső tér pedig bemutatja a triászkori balatoni élővilágát. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült, a több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás- és hallássérült vagy pszichés problémákkal küzdő gyerek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Ezt mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
4: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a Fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep.
3: Igazi nyári időben bízhatunk a hétvégén, sokat süt majd a nap, és záporok sehol nem várhatóak, csak a szél élénkül meg. Kellemesen meleg lesz, 28-30 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, hajnalonként pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Viszont magas lesz az UV-sugárzás, mindenképpen óvni kell a bőrünket, ha a szabadban vagyunk. Hétfőn és kedden már változik egy kicsit az időjárás, a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és záporokra is számíthatunk, viszont 30-32 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Hát azt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
7: Mi hívhatjuk így is, igen. Igen, igen. Mondhatjuk ezt
8: más
7: is.
8: Más kultúrkörben ezt nem így hívják.
6: Ezt úgy hívják, hogy Balek.
8: Úgy van.
7: Igen.
6: Így van. Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és úgy megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi magát, vagy éppen készül elájulni. De hogy én ettől egy picit így jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
8: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén!
6: Hagyjon békén!
9: Ne lopja el a pénztárcámat! Ismerem a fajtáját!
6: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy.
8: Szóval... Vajon miért?
7: Igen.
6: Mentem be hát a férjemhez, ezt nem titok, neki a Stefán, vagy nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekesszékes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát.
7: Hajtotta magát,
6: de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
7: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem is tudom.
8: Nem akarok sehova menni.
7: Adam Sandler azonnal, tudod.
6: Hogy miért szenvedne szegény
7: igen.
6: ezzel?
7: Miért gurulj el lassan? Megy az idő.
6: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
7: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
6: Igen.
7: Hogy szeretne elmenni
8: hát,
7: nézelődni?
8: Igen.
6: Hát, hogy úgy történjen vele
7: valami. Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja
6: hát neki ez a
7: trollit.
6: Ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elvickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
7: Jézusom, ez megint milyen sztori.
8: Olyan barántottak bele, Júli.
7: Jézus Isten, igen.
8: Ekkor
7: kikapcsolták az áramot?
6: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
7: Gyere közelebb egy kicsit a mikrofon.
6: Rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásanyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100...
7: Azt a mindent, hadd is a két perc hallgatom azt, hogy ne.
8: És öngyilkos akarok
7: lenni. Milyen megölöm magam.
8: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.
7: Együtt ugrunk, kelleteket tologatni itt a Stefánia.
6: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult. Hogy
7: annyira
6: hogy
7: tudom, mi a vége.
6: Öregségére ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött, toltam
8: ilyenkor
6: el.
8: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad,
6: ha,
8: ugye?
6: Persze.
8: Hűssé válsz.
7: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé. Könnyei troli pedig idő, százal,
8: nem
7: százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
6: Nem jobb neki.
7: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is.
6: És itt a pont. Ennyi a sztori.
7: És egy kamasz jobbról agyonütött az öreget. Hát most mit tudok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz. De jó, milyen sztori lenne, úristen.
6: Szóval toltam a bácsit igen? szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyal, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta úgy eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
8: kamasz! Troli!
6: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
7: Hogy ahogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
6: Hogy ne!
7: Annyira tudom, mi a vége.
6: És így, de nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
7: Persze, hát te megmentő voltál éppen.
6: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
7: Nincs ilyen.
8: Nagyon jó.
7: Nem létezik
8: az összes készpénzedet odaadtad neki?
7: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi? Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
6: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
7: Fura volt, amikor kizárt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket az ebrán.
8: Vissza a helyére, és várta az új balekot.
7: Beleült, majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
6: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
7: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, az tegye!
8: És ne adja vissza!
6: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsom, hogy azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte és ijeltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
7: Mohó, de megértjük.
6: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod.
7: A glóriával, szó, még a glóriával, fejed, jó fejed, érzés ott van, hogy segítettél.
6: Szól az angyalok kórusa, és igen. Így visszasétáltam. A Mikihez így
8: beültem. 30 centivel.
7: Igen.
6: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
7: Ne csináld, mert aznap...
8: Aznap te voltál
7: a... Mert hogy a tudod, bácsi legendás a környéken?
6: Igen.
7: Tényleg? Igen. Annyira te vagy. Te voltál aznap a negyedik valószínűleg.
6: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környéken. Mindenkivel tologatja magát ide-oda.
7: De jó, de ekkora forma az öreg. Milyen rafkós, érted?
8: És aki tud, le is vesz.
6: Hogy jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így... Például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét, sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
8: kis
6: arra.
8: Kis fröcs, nagy fröcs.
6: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
7: engem is. Tök jól megúsztad, azt hittem, adta neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit tudod. Tehát
6: hát egy 10-es.
7: Hát az még az egyébként istenes.
6: Annyi volt az összkészpénz.
8: Ja, de ha lehet, hogy van nála, odaadja.
7: De ha van nálad egy 20-as, odaadod?
6: Hát lehet.
7: Valószínűleg odaadod.
8: Nem lehet, ne hazudj, biztos.
7: Biztos, hogy odaadod.
6: Hát
7: persze.
6: Odaadom, igen.
7: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
6: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
7: még
6: azzal is
7: látványosabban. A lábába hajtotta magát.
6: Igen, tudod, aki nem teljesen mozgássérült, azért a lábával.
7: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hajtja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
6: Hát most már tudom, és tudod, Miró az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon ez, hogy gyertek és igen. Húzzatok le.
7: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
8: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
7: nem
8: de
7: tudom,
8: valahol
7: hol van. De, hogy,
6: de hogy miért vonzom be mindig tessék? Ezeket az arcokat?
8: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
7: No, de miért mindig a
8: dologba?
7: De miért nem te, miért nem én?
8: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy
6: de
8: kamu.
6: Te első, tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötően nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
8: Ha segíthetek, uramig igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, látható.
7: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
8: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan. Amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, abban tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
7: Kérdés és... nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-el tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy... Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig, full szűr áll. Hova tolod? Minek?
6: De miért ne tolnám?
7: De miért?
6: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
7: De miért ülnek le egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
6: Hát mondjuk, én ha leülök egy idős ember mellé a hetes buszon...
7: Ja jó, mondjuk nem járok hetes busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De leülsz beszélgetni, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni.
6: Nem tudom, én szerintem Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy
7: ide, nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli.
8: Mindegy.
7: Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz, tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
6: Így van.
7: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
6: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek,
7: és
6: számon kérem a bácsit,
7: de akkor
6: hogy én átlettem. De nem, nem.
7: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
6: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú. és igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
8: Igen, hogy az egész világgal van baj.
7: Hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra, hogy
6: ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette, és ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem, ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérője.

0: szerepbátétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet, hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
1: én inkább
0: valahol...
1: úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar érzés.
0: Te idealista lenne. Vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
2: Mert a nagy többségben bökkenő van.
0: Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy tízes, de még egy ötöst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondja. És még egy ötöst odaadsz.
1: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú ember, aki ugyanígy így
2: él. Akit ugyanígy átvernek,
1: igen.
2: Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
0: én
2: nem adna.
0: Én szerintem nem így van. Akkor... Szerintem egy mozgásérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnő, hogy nem
1: oké. Hát egy valódi mozgássérült.
0: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem, tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, rossz körülmények, és a gyerekeim, és adjál, ajjaj, ne. Akkor legyen valami eredeti. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
1: Levegőzni nagy... vitték le a bácsit.
2: Perccel, igen, és ki vitte le levegőzni?
1: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
0: Hát akkor ma keresd meg, menj el, vásárolj meg neki.
1: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környék.
0: Menj a Stefániába, két
1: eltúl...
0: kerekes a visszacsorral.
2: És ha megcsörrem ma a mobilod,
1: akkor
2: azonnal,
1: kiparítom a szívet.
2: Ennél már az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy vitte, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
0: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
1: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
0: Azt is meg tudom mondani, ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
1: Miből tudod?
0: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan, úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
1: A kutyával több pénzt keres?
0: A kutya az egy persze. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel kordul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek nem akarok.
1: Vagy.
0: Azért nem akarok, azért nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
3: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Diós Győrt fogadják a kanizsai focisták az MB2 első fordulójában. Kormányablakbusz érkezik több Zalavár megyei településre. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele pedig feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés és a fagy kevésbé érte ezt a területet, ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A Diós Győrt fogadja az FC Nagykanizsa az MB2 nyitányán. A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az MB2 Merkantil Bank 2026-os 27-es évi bajnokságának sorsolását. Ez szerint a Nagykanizsa férfi labdarúgó együttese az első fordulóban hazai pályán játszik majd az MB1-ből búcsúzó Diós Győrt csapatával. A bajnokság hivatalosan július 26-án kezdődik, de az még nem dőlt el, hogy pontosan mikor mérkőznek meg egymással. Közben a napokban megtartotta a hagyományos családi napját az FC Nagykanizsa, az Olajbányás stadionban gyűltek össze az egyesület játékosai, ahol a legjobb korosztályos és női játékosokat is díjazták, ezután közös sütés-főzés és különböző játékos sorversenyek várták a résztvevőket, olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. Zalavár megyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A busz július 6-án hétfőn Felsőrajk és Mura keresztúr polgármesteri hivatala előtt áll meg, kedden Zala-Apátiba, Sármellékre és Zalavárra érkezik, július 9-én csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják meg a helyiek. A mobil kormányablakban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézéssel lesz lehetőség. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Lehet szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Zalavár megyében sokat süt majd a nap, és bár néhol lehetnek felhők az égen, esőre sehol nem kell számítani. A szél sokfelé megerősödik, de legalább hűsít majd minket egy kicsit, ugyanis 28-30 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 15-17 fok várható. Változékony idővel indul majd a jövő hét, hétfőn és kedden is kisüt majd a nap, de már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szeles időben 30-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Indiába kalózolnálak el benneteket, ha nem bánjátok, méghozzá egy templomba, a vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
5: Ó, de szép. Ez olyan, hát, mint a könnyező szűzmária, csak nekik ugye könnyező
4: szűzmária, a könnyező Madonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
5: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kinő a lábat tőle.
4: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
6: De a szeméből jött, vagy a szájából?
4: Az ormányacskájából.
6: Az ormányacskájából.
4: Oh. Kifolyt a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
6: Mucinózus nyál távozott az elefánt szoborból.
4: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, minden esetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek, és ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban műanyag poharkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
5: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
4: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta. Berakta a kezét a sziklába.
6: A Józsi berakta.
4: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenzvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy...
6: Adják vissza a kondenzvizet!
4: Egyrészt hordják vissza a kondenzvizet, de hogy ne igyanak belőle, hogy nem ennyire egészséges.
6: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, ez szűrt víznek számít.
4: Ez egy szűrt víz. Ugyanis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
6: De vegyük most akkor gorcsolva, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
4: Ez lélekjuice ittak, igen. Kis igen. Baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? És mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek, a szobor is elcsöpök, csöpög a szobor, és megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
6: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet, másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
4: Hogy valóban csöpög az ormánya.
5: Szent ormányvíz.
6: Igen. Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
5: Nem, szerintem tudod.
4: Ugye, nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek el, mossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan, hosszú tömeg sorokban álltak, és itták a vizet.
5: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor...
4: Akkor az mindegy, hogy mi van.
5: Hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
6: Engem az érdekel, Balázs, ott sétálsz az utcán, látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
4: Ó, igen, abszolút.
6: Persze. Na ez az, persze. Látod? Ez az.
5: Hát meghipnózis.
4: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
6: Így van. Hát, mit csinált?
4: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
6: Így van.
4: Hát hogy ne érinteném hozzá? Ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
6: Én sokkal rosszabb dolgot is csináltál volna ez az elefántormánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkire beszólni.
4: Igen. Biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csodafőzetet ittek.
6: A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz.
4: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
6: Szikvíz,
4: meg a szalvuszvíz. Vizeztetek?
5: Aha.
6: A pívíz az...
5: Nővérem belefutott.
4: Hogy pívíz imádó volt?
5: Igen.
4: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzós, mágneses matrac. Nem voltak ilyen?
6: Kozmodisznál megálltunk.
4: Volt családi kozmodisz?
6: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Amikor húzogatni kell egy nyilat így a hasizmot felé.
4: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
6: Két fehér műanyag.
4: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
5: Így van.
4: Nekem öregapám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mosta tisztára.
5: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
4: Igen, a vietnámi balsam tényleg
6: működött. Egy dolgot hallok ki ebből az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
4: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Minden. Kicsi apró tégely, kinyitottad.
6: Lóbalsam, hideg-meleg és vietnámi balsam.
4: Alap volt.
6: Alap. Kicsit az orrod alá. Azt minden rendben van.
5: A kis csillagos tubusból, tudod?
6: Igen, az tényleg varázsszer volt, azért én keveset hoztam.
4: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
5: neked. A nevét, haver.
4: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom Bese atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe folyton.
5: Gyurcsókvíz.
4: Gyurcsókvíz. Ő még árult vizet is, az öreg gyurcsók, tényleg?
6: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog bekövetkezni.
4: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
6: a kanyarból lehetett látni, hogy sorba állnak.
4: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömött sorokba álltak az emberek.
6: Akkor nem volt ezek szerint online foglaló rendszere.
4: Akkor még nem volt.
6: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
4: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott
5: nem
4: valamit
5: lehetett,
4: szerintetek?
5: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
4: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
5: Hát valamihez
4: kis
5: volt
4: nyugdíjasoktól jól kért el 10.000 forintot.
6: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, ezt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
4: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen. Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévében voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek. Ennyit
5: a karizmatikus
4: tudod,
5: volt a csávó, tudod. Az
4: egy ilyen mély osópozba ült félig aludva. Hát azért a nagy
6: karizmája... Full a szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
4: Igen, nézd, oda néz.
6: Nekem nincs ennyi önbizalmam.
4: De hogy szerinted nem tudod semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül?
6: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és amúgy sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
4: maga
6: a pszichológia,
4: hit az elég.
6: Amiről szól. A pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja vett hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorúan, nincs rá okod. Jó?
5: Igen, főnök.
6: Jó? Nem vagy depressziós. Mi vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós, ennek vége.
4: És kész. És meggyógyított.
6: És meggyógyított. És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod, és amúgy
4: és elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a háza előtt.
6: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tudni, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy ilyen magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
4: Aha.
6: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
5: oké, de a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
6: Hát igen.
4: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de igen. Megcsinálta.
5: Mondta,
4: Metszett,
5: a, mondta igen. A paciens, hogy már jó vagyok.
4: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
6: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy üzé, vagy
5: máj.
6: Igen, máj, vagy mit tudom én, és akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdik magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
5: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
6: Nem tudom, szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
5: Nem, az
6: vonat.
5: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
4: A gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ők komoly
5: a
4: pénzeket kért?
5: Igen. Ott várjál csak, ott
4: de a rendelésen szem... komoly lóvét kért, persze. Nem? Tehát az
5: meg
4: komoly pénz volt.
5: A tévében is MLD-es volt a
4: ja,
5: telefon,
4: igen, igen, igen, igen, tényleg, igen.
6: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
4: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod. Tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vizimiskája hozzá, nem? Egy ilyen őszhaj.
6: Ő validálta őt a tévé, azt mondod?
4: Hát hogyne, biztos, ha, persze.
6: Ez durva. Ez durva amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében
4: van. Ahogy a tévében van, persze. Mama 4 évente zarándokul az urnához, és még mindig itt benne.
6: De szoktál emelgetni a tetejét?
4: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
6: Most nézzük azt a képet gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézzük.
4: Üldögélt egy padon, igen. Megszólították.
6: Igen. Valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy rákészítették
4: el a behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
5: Hajdaganat. van.
4: Öregem, a dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkeregette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertsév reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
9: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rózsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
10: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: Az 50.

azok lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. A 49. David Guetta Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48. A 47. helyen

0: Rádió egy top 50. A 44.
1: David a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi, Car Keys, 43. Is 42. lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: 108 a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió 1 Top 50, a 39.
0: A Lose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevű. Teddy Swims Lose Control, a 39.

0: Rádió egy top 50, a 35.
1: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes-producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztársa kíséri őt. Tame Impala, Dracula, nálunk Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en, a 35.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 32.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Ava Max és a Whatever követi.

0: Daigo, One Republic, Chasing Paradise, 30. Now I'm chasing paradise with you.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Hug Yourself, Kamrad következik egy vidám szakítós dallal, viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem. Kamrad, Hug Yourself, a 29.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Kamrad, a Hug Yourself tőle a 29. volt, 28. lett Matt Sassaritól az It Feels So Good. Rehab Ina,

0: Rádió egy top 50, a 25.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit One Republic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a One Republic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 25.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai slágermegy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió Egy legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió Egy bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió Egy Encsó, a

0: mennyiségbe, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 24.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

0: kívánok mindenkinek, én Györki Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fast Boy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Battle Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabadtéren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer. A héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en szombaton Gollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Joe Curry és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: Top 50. A 11.
1: Taylor Swift újdonsága, az Opel Light a folytatásban. Hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban. Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opel Light. Ez utóbbi ezen a héten a 11.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben, most stílusváltunk, és szemfeltel folytatom, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből, a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg tucat termék árasztotta el a piacot. A hallgatóknak tehát pontosan tudniuk kell, hogy az adott DJ-től, producertől mit kapnak. Na hát kérem szépen tőle igazi nyári fesztivál és bulizós dalokat, mert bármikor, amikor kijön tőle egy zene, az olyan hangulatú,

T-Rexa és a Faithless New Religion. Loi, Get Lucky, a hetedik. Sam Feltz, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martina és a

Ophelia megnyerte ezen a héten a Rádió 1 Top 50-et, teljesen megérdemelten eljutott a csúcsra ez a dal. Aki a teljes listát átböngészné, megteheti a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss Top 50 pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti első helyezett!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fi Dávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
6: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy, itt a nyár, dübörög a foci VB, és természetesen a Daily Mix, kellemes szombat dél utánt mindenkinek. Hypaton neve egyre ismerősebben cseng a nemzetközi szcénában, korábbi kollabja David Guettával már közel 50 millió streamnél jár, ez a Feeling Good, és a Bang Bang, valamint a Lungs című szingüljei is komoly figyelmet kaptak. A jövő egyik legnagyobb ígéreteként emlegetett DJ új kislemez dobott ránk 2025. júliusában, ezúttal a belga slágergyáros Henri PFR-rel és a karakteres hangú Norma Jean Martinnal közösen. A track egy fülbemászó érzelmekkel átitatott dancefloor himnusz, amely nosztalgikus szintikkel, hipnotikus ütemekkel és Norma Jean ikonikus énekhangjával operál, nem mellesleg a felvétel játékos utalást tesz Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head című klasszikusára. Hypaton, Norma Jean Martin, Henri PFR, Out of My Head.

Tehát igazi mai slágerben egy Lady Gaga sosem unatkozott, de 2026-ban ismét nem unatkozik, mert hogy agyon dicsért Mayhem lemezével és a teltházas The Mayhem Ball turnéval tarolta le a világot, és aztán a koncertkörút tovább tart, újabb és újabb dátumokat kell neki bejelentenie, mert annyira népszerű, és nyilvánvalóan mi itt Európában arra várunk, hogy hozzánk is eljöjjön, tehát az európai koncertturné dátumait is bejelenthetné már. Hát közben a díjátadó szezonban is tarolt, a 2026-os Grammy-gálán a Mayhem lett az év egyik legnagyobb nyertese, Gaga pedig ismét

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a 2025-ös nyár egyik legnagyobb slágere idén is tarol. A brit slágergyáros Sigala újra gondolta Vance Joy klasszikusát, a Riptide-ot, és ezúttal a feltörekvő német producerrel, Jacksomival, valamint az ausztrál énekessel, Ellen Kindronnal állt össze az eredmény napfényes, afrohouse-os klubverzió, ami egyszerre nosztalgikus és friss, tökéletes strandpartikhoz és naplementés autózásokhoz. Több mint 1 milliárd brit stream után Sigala ismét bizonyítja, ő a Feel Good Banger mesteren. Na hallgassuk, Sigala, Jacksomi, Ellen Kindron,

csak igazi mai sláger megy. Na, ha EDM-ről van szó, akkor ő az egyik legkülönlegesebb figura a színtéren, nevezett Kashmir, polgári nevén Niles Hallowell Dar, nem egyik napról a másikra lett világsztár. A nagy váltás 2014-ben jött, amikor Kashmir néven kezdett elektronikus zenét gyártani, és gyakorlatilag azonnal berobbant a klubokba, olyan trackekkel, mint a Karate, a Secrets vagy a Jamu, hamar a Beatport élmezőnyében találta magát, és a DJ Mag top 100-as listáján is villámgyorsan felkúszott, egészen a top 10 közelébe, ami igazán különlegessé teszi a hangzását, az EDM-et indiai elemekkel keveri, és a stílusa mögött személyes sztori van, az indiai kashmiri gyökerei inspirálják, és a neve is innen jön, hogy Kashmir. Na, ez a dal 2025-ben hozta meg neki a legnagyobb sikereket,

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi, ma is Schlager megy. Hát jöjjön a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Heim testvérek Lukas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek Oh Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörés pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fast Boy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak, és hogy most mit hoznak? Ez a Fast Boy és a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Alex Warren neve talán most már ismerősen cseng a szakmában. 2025-ben volt meg neki a nagy áttörés, mégpedig a You'll Be Alright Kid című lemezzel, és arról is a most következő dallal, amelynek az alapja egyszerű, de működik. Arról szól, hogy milyen az, amikor találunk valakit, aki teljesen átlagos életet él, és különlegessé teszi. Itt jön a csavar, miközben a kritikusok elég keményen bírálták, unalmasnak, sablonosnak nevezték, a közönség konkrétan imádta, 10 hétig volt number van a Billboardon, 13 hétig Angliában, több mint 30 országban listavezető, és 2025 egyik legnagyobb slágere világszinten. Hát akkor én szerintem azt mondanám, hogy Alex Warren, Ordinary.

15.6 Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ, igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert.

Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy. Hát Tóth Abigail, aki soha nem látott oldalát mutatta meg a nagy közönségnek tavaly novemberben, ugyanis a Megasztár színpadán debütált Accenttel közös Sugar Daddy című dalával, nem csak a közönséget nyűgözte le, hanem már a megjelenés napjaiban közel 80 ezres YouTube nézettséget ért el, mára pedig már majdnem 1 milliónál tartunk. A dal pedig november 15-én jelent meg, és azonnal hatalmas visszhangot váltott ki, és miután Abigail Accenttel kollabol, akinek a neve évek óta rendkívül erős a kelet-európai és balkáni zenei piacon, így a közös dal akár jelentős nemzetközi lehetőségeket is nyithat a magyar énekesnő előtt. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és Ray Dalton, akinek sokan a nevét a Do It Again című sláger miatt ismerték meg, pedig az amerikai énekes jóval korábban felhívta magára a figyelmet. Az igazi áttörés a Macklemore és Ryan Lewis oldalán elénekelt Can't Hold Us című dal refrénjével jött, amely 2013-ban a világ egyik legnagyobb slágere lett, és a Billboard lista első helyéig jutott. Ray Dalton egyébként gyerekkora óta énekel, mindössze 6 évesen csatlakozott egy seattle-i gyerekkórushoz, később pedig gospel és R&B énekesként szerzett tapasztalatot. Hát a továbbiakban is várjuk a tapasztalatszerzéseket Ray Daltontól, de még mielőtt itt bárki bárhol tapasztalatot szerezne, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Ray Dalton és a Do It Again.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért, csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról. Amióta láttam a Szigetes koncertjén, ilyen nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Faithless-szel közös New Religion tudja, hogy szól majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is. Beszélgettünk is vele egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác. Mind a mellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát jelenleg az USA-ban két dolgot ünnepelnek. Július 4-ét a függetlenség napját, és azt, hogy férjhez ment Taylor Swift. Tegnap. Nagyon friss még a hír. Őt hozom, nem sokára jön a Fate of Ophelia, aztán szó lesz egy kicsit később erről a nagy lagziról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 N

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj

0: Pöstjén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

egy csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig mixben szólnak 2 órán keresztül. Ugye nem csak a live mix újult meg múlt héten, de a Cookie Weekend Show is, úgyhogy Monsieur Cookie 5 és 7 óra között áll majd a lemezjátszóknál, aztán akkor indul 7 órakor az élő kívánság műsor. A következő óra pedig így indul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: Roland, Bulmax, Joel Jr., Yomina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál egészen délután 5-ig Kismerti. Egyébként július 4-e van, és ugye ez az USA-ban egy nagyon fontos dátum, a függetlenség napja. Ráadásul az Egyesült Államok most a 250. születésnapját ünnepli. Világrekord kísérlet lesz, gigantikus tűzijáték Washingtonban, illetve Philadelphiában eltemetnek egy időkapszulát, ami csak az ország 500. születésnapján, 2276-ban szabad felnyitni. Most Excendalát hozom.

csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New York Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, tegnap, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camila Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt, és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 311 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert július 4-e van, ez ugye a függetlenség napja az USA-ban. Emiatt láthatjuk ma a piros-fehér-kék fényben kivilágítva például a budapesti Lánchidat. Az amerikai nagykövetség ezzel is tiszteleg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója előtt. A programsorozat részeként Budapesten kívül Veszprémben és Debrecenben is zajlik majd az ünneplés. Ed Sheerant hozom, aki jelenleg épp az USA-ban turnézik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Pár perce kaptam az infót, közlekedési infót, hogy az M1-esen
1: Pest felől Ausztria felé a 94. kilométernél Bábolnánál a szerelésben baleset van az autópályán, és áll mindenki.
0: Ez jelenleg aktuális, 0620-311-111 az elérhetőségünk. A következő óra pedig így indul.
2: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: égben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: 10-e van a függetlenség napja az USA-ban, és még a hivatalos állami rendezvények a gigantikus tűzijátékokról, a történelmi katonai parádékról szólnak. A legtöbb amerikai család ilyenkor hát a kertben barbecue partizik, sütögetnek. Család, barátok, szomszédok, kis hambi hotdog. Na fogadjunk, hogy a Rádió 1-eseknél is épp valami hasonló a program. Jöhetnek a fotók Viberen, és óriási zene a folytatásban, mert bekészítettem ezt. A Hurt klasszikus, a Wonderful Life Purple Disco Machine remixében szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Kövestén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Megy David Guetta, a francia világsztár DJ Neo Aiken és a Playhard. Hát mondhatjuk, hogy egy buli klasszikus, aztán Cookie is érkezik, csak hogy maradjunk a francia DJ-knél. Before Party Show, Summer Edition.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az előbb. Imán Bek, ő az első kazah, aki Grammy díjat kapott. Ezt tudtad, Kuki? Hello!
1: Jó napot!
0: Most keltél?
1: Nem rég!
0: Ugye a Kuki Weekend Show is megújult, 2 órás lett a mix. Ennek megfelelően ma is 2 órán át mixel Kuki Summer Edition. Megtörtént nálad a nyári átállás? Milyen ez, hogy most 120 perc máshogy kell felépíteni a blokkokat?
1: Szóval végül is figyelj, az emberek szeretik, buliznak, Balatonon, majdnem mondtad Velencétó, de úgy nincs víz. De figyelj, szerintem ez egy igazi buli így 2 órán keresztül. 1 óra nem volt elég, ma lesz 4 óra is valamikor.
0: Így gondolod?
1: Hát nem én gondolom, hanem a promégezgató. Vagy egy 0-21 óra mix, te is fogsz mixelni.
0: Igen. Ilyen újítások. Na de lesz élő kívánság műsor is, mert jöttek már ilyen érdekli. Látod, most is csörög az a 30
1: számba? Igen, 19 és 20 között.
0: Igen, akarnak nem nagyon dalokat kérni. Hát akkor Kuki, au revoir.
1: Au revoir, mademoiselle!
0: Én Kis Márti legközelebb holnap érkezem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mixel veradásul, szép jó napot kívánok mindenkinek, de jó idő van, nem? Tökéletes. Oh, merre vagytok? Baratolon? Vagy otthon? Egy kis medence parton? Ah, hey, de jó nektek! Na, úgy mondtam, mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, lehet üzeni Viberen, SMS-en a 0623-111-111-re. Ráadásul bekapcsoltunk a webcam, tudok látni, hogy tényleg élőben dolgozunk, www.radio1.hu, Radio 1 YouTube live csatorn. Mindent elmondtam, érkezik Bibi Rexha, New Religion, ez a legújabb, fét lesz a legjut. Gyere, baby!

pixelek nektek az igazi ma isla gyereket. Hazidik üzeneket szólsz, akkor kímai üzenet kicsi szívemnek. Hazaértem, ettem, ittem, nézgújjal, amai feladaton túl vagyok. Ma csak a medence, ahol napozok, nagyon várlak téged, előbb is meglephetnél. Jól esne most nekem, hisz jelentéded, minden másodpercre boldogat tesz veled. Hiányzol, imádlak, szeretlek, csokolak, baba. Nagy a szerelem, ha baba? Ez jó. Következő üzenet, hello Kuki, mi éppen kint bográcsózunk, és a Kuki két órás mixet hallgatjunk, ami most király lett, köszi neked, csak itt a Lacus 78. Köszönöm szépen, drága Lacus, ráadásul érkezik a legújabb dálunk. Kánál elgütt, ketten ültünk több napon keresztül stúdióban, énekesnővel, Alexiával, és akkor hát ezt készítettük nektek. A szám címe Fire, egy picit büszkék vagyunk, tényleg sokat dolgoztunk rajta, remélem, hogy tetszeni fog nektek, akkor még egyszer mondom magyarul, itt a legújabb Kuki és Kánál. Fire, itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is legjár megy. Hangjára maximálisan bulizunk egészen 19 óraig, jó? Oké? 19-től kívánság műsor, na még szépen.

Ez itt a Rádió 1, sok igaz ima is legjármely, ez idik üzenek itt szól. Szia, a mamának szeretnék egy számot kérni, és hogy nagyon szeretem, és köszönöm neki a mai napot. Simon ezt írta ezután, Hello Cookie! Szeretném kérni egy jó dal, például Alan Walker és Ava Max-től Fécimű dalt. Ez most nincs nálam, ne haragudj rám, jó? Ne haragudj! Vigyázzatok!

Kettes az idékesemes itt szól. Szia Kuki, nagyon szeretjük a zenédet, most is téged hallgatunk, viszont mi Szegeden bográcsózunk az ügyvédekkel a medence mellett, és vagyunk a francia meccset, üdv Krissi és Zsiszi, és természetesen világbéke. Aha, szurkoltak a franciáknak? Nagyon helyes, képzeljetek én is.

0: És kivel mi... Még egyszer, Guki. És mivel kezdek? Vagy mivel folytatom? Docsi, anxiety.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió egy stage-en szombaton Gollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

ki, ay, mindenki nyaral, csak mi nem. Nem baj. Jól érzük magunkat a stúdióban. Érkezik egy igazi nyári hangulat itt a Radio Egyen. Ez az egyik kedvencem. Aj, de jó, Alex Kenji, Bambale. 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak bulizni velem, jó? Allez, kukikám! Ott szóljon Alex Kenji! Andale, Bambale! Bambale! Bambale!

0: Közben az első dolgunk volt a rádión beállítani a rádió egyet. Kíván neki sok balesetmentes kilométert. Én ezt kívánom szívből, és használ egészségére az új kocsid, jó? Hamarosan újra mixerek nektek, ez igazi, ma is lágereket érkezik David Guetta, Jennifer Lopez elégült. Save me tonight!
1: Save me tonight!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
4: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.

Rádiós Hit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Week.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az egyik legújabb tőle, közösen együtt, igen, Save Me Tonight, ments meg ma este. De mitől, Jennifer, mitől félsz? Mert én ott leszek melletted, vágunk kikám, ámoldozzál te.

Nagyon csak így az imai sláger, mert egy jó estét kívánok, ez egy üzenet, szeretnék kérni egy összeomot unokat testvéremnek, Ostfaj Szonfajra. Szeretettel születésnapjál, kemeből legyen szerencsés egy életen át. Ez a táncokok ki a születésnapos elment üdítőért, köszöntsek fel még egyszer Wolfgang Reut 37. születésnapjál, kemeből. Neki van a legfinomabb valamit, igen, köszi szépen, királyok vagytok, mint mindig. Titeket hallgatunk, rendben, rendben, rendben. Pörögünk.

friss újdonság, annyira friss ott forró, és micsoda zene, és micsoda DJ-ről van szó, Fisher, és a szem címe Rain. Ura, kezdek kicsit dedogni én. Lapkó kikkel, mikán pihenjél. 19-től kívánság műsor, jó? Oké? Okay? Csillesztek a zene szerkesztők. De úgy mondtam, jön elég újabb Fisher nálunk. Rain, ez a szem címe. Ha most ne esen az eső, jó az a kis nyár. Komolyan mondom,

0: Ez itt a legjobb, egy olcsot igazi, ma is legjobb egy végé az After Party Show Summer Edition. Most érkezik egy kívánság műsor, egy telefonnal is emesezni, vagy jelezni a 0620-311-111, rájnem sokára újra zen érkezik Ray Dalton, Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
8: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a Midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
10: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Gyerekek, a csávó egy hősem. Szóval azért ő egy hős. 95 napot így, madarakkal, meg teklősökkel. Bari, egy hét hajvasol és fültisztító pálcika nélkül, ne viccelj. Neked mi a túlélési terved? Te meddig bírnád?
12: Jó, tehát meg vagyok a vízzel. Összegyűjtöttem az esővizet.
11: Nejlomban.
12: Nejlomban összegyűjtöttem az esővizet.
11: Ha esik, ne felejtsük
12: el. Ugye, igen, de hát ha esett. Jó, egy darabig akkor van nálad egy másfél literes palack, az mondjuk kettő napig, hát ha elég, utána várd az esőt. Ha megvan, igen, az eső, megvan. Na, én inkább azon gondolkoznék el, hogy a második nap este, amikor elfogyott a cigarettám.
11: Na, az...
13: Én nem lennék abba a hajóba.
12: Ugye?
13: Én nem lennék abba a hajóba. Figyelj, én ott kiúsztam, mert mondtam, hogy Feri, figyelj, én megértelek, és a viszontlátásra.
12: És elég. Igen, igen. És így ugranám fejest a vízbe, gyerünk.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánságműsor elkezdődött, egészen 20 óraig tudok kérni tőlem rengeteg jó muzsikával, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, agyalok, gondolkodom, hogy lehetne a melegből energiát csinálni.
1: Megint kezdi. Mindig van egy tanfolyam, mikor hívsz engem, hogy mindig okoskodsz. Figyelj, nem akarsz kicsit lazulni? Hétvégé van.
2: Próbálok hasznos tagja lenni a társadalomnak. Más is kipróbálhatná. Nem kéne nekem mindent megoldani.
1: Jó kedved van, ezt hálom, ez nagyon jó. Nagyon örülök. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Valami kukisat, mint egy sütemény. Úgy hallottam, van valami új zenét.
1: Van. Kanyalegűt csináltunk, Fire, igen. Ezt kérsz akkor?
2: Legyen ez.
1: Jó,
2: legyen
1: és ez. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Az ismerős környezetemben egyre többen felismernek most már, úgyhogy nem tudom tovább rejtegetni az inkognitómat. Úgyhogy kitaláltam egy ilyet, hogy aki felismerés jelzi nekem, annak küldök egy számot.
1: Jó.
2: Ez most szóljon Ceciliának.
1: Ceciliának, rendben. Értetem, köszönöm szépen a telefonát el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, az egyik SMS itt szól. Miután jó kifürültünk magunkat a medencében, most a Bókrács mellől hallgatjunk a kukisót egy kis lazításhoz, különnek egy jó zenét, szóval a Rádió 1 Jasszarok Szarásnak és minden hallgatónak, értettem. Ezután, szia Kuki, Wolf Kinganak csetényben szeretném külön egy elszámot, üzenük neki, reméljünk be tudja fizetni a villanyszámlát. Hát, remélem én is. Jönnek a legújabb dalunk, Kuki és Kane Allergyűt, a szám címe Fire. Lejjebb Kukika, mindíts be! Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez a

0: A Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Haló, haló!
2: Jó napot! Jenny vagyok.
1: Jenny, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm.
1: Na.
2: Szuper. Szeretnék zenét kérni erre a mai szép napra.
1: Mi történt ma, hogy ilyen szép nap volt neked? Mesélj nekem.
2: Elkezdődött a július, végre nyári szünet van.
1: Ja, értem. Jó, és kinek szeretnék külön ezt a jó kis rájt, és azt hiszem címén Where is my husband? Kinek szóljon?
2: Az egész világnak.
1: Az egész világnak?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát el, és kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao.
2: Jó napot.
1: Köszönöm neked is, egy kis cukiság volt. Az egyik üzenek egy szól, sziasztok. Na, összejött a kemény mág. Jászárók szállásról küldöm a jó energiákat a partra. Csapatok oda rendesen a fiús estén, érezzetek jól magatokat, és ne legyen józon pillanatotok. Na, hát azért, na, ígyunk sok vizet, például mikor meleg van, jó? Ez a cookie tanács. Érkezik Ryan-anunk, a szám címe Where is my husband?

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

És uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiá. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok nektek, lennök fiúka van a túlsó végén, most kit köszönsünk? Szia, hogy hívnak téged?
2: A barátom.
1: Nem értettem? Hogy hívnak téged? Kereszt neved?
2: Liliana és Szófia vagyunk. Hú. És sok szerencsét kívánunk.
1: Bocsánat, kicsit ki vagyunk hangosítva, kicsit rosszul hallom titeket. Beszélj a telefonodban, egy szíves, jó? Szóval kivel beszélek most?
2: Szófival és Liliánával.
1: Szófi és Liliával, oké, rendben. Na kinek akartok külön a kis Taylor Swift? Kinek szóljon?
2: Eliottnak és Sörinek.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Az üzenet az, hogy nagyon szeretjük őket.
1: Oké, értettem, köszönöm szépen a telefonát, és
2: köszönjük szépen, szeretettel drága barátaimnak küldöm ezt a nótát.
1: Oké, rendben, nektek kellemes estét, jó?
2: Kellemes estét.
1: Hello, sziasztok, szerintem ott jó a buli, kár, hogy nem vagyok ott. Érkezik Taylor Swift nanunk, a számcímet The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Show a Rádió Egyen.
1: Van, aki kértelem, Martinger X, jó kis pörgős zene, ki az aki? Haló, haló, szia, hogy hívják téged?
2: Haló, szia, én a kislányom nevében beszélek most veled, a Tampodnál Tamara nevében, az apukájának szeretne névnapjára szeretnék küldeni ezt a számot.
1: Jó, ott hívják az apukáj, nem tudom, milyen névnapot ünnepel.
2: Csaba. Igaz, hogy hétfőn lesz, de most szeretnék.
1: Jó, oké, rendben, értettünk. Milyen az üzenet?
2: Boldog névnapot kívánunk, és nagyon szeretjük.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok nektek egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönjük szépen viszont!
1: Köszi, ciao, ciao, szia!
2: Szia.
1: Hello! Az egyik üzenek itt szól, szia Kuki, Kuti Tivadárnak, a Mém királynak szeretnénk üzeni, reméljük még jobban megy a nyúlt anyaka az elmúlt időszakhoz képest, legyen szerencsés, Puszi, Gergő és Zsolti. Érkezik a Martin Garrix nálunk, a szám címe Butterfly, szita Rádió 1-en!
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, Lux Fiú érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mielőtt közelebb holnap találkozunk itt a Rádió Egyen 17 órától, és ma este éjfélkor Rácz Kevén a Rádió Egy stage-en, oké? Okay?

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertsév reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. JD Cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Diszkó!
0: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, totál félőben a Rádió 1-en, Diszkósít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
5: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Nem félünk a farkastól még akkor se, ha bárányok vagyunk, illetve tudjátok, milyen bárányok, elfelejtettem.
6: Bárányok hallgatnak, maradjunk annyiba.
5: Fekete bárányok rockzenekar, azaz gyerekek. Na, az
6: micsoda?
5: Már nem lesz.
6: Micsoda?
5: Küllendőgeng lesz.
6: Jó. Nem, az már van egyébként. Mert hogy a Küllel meg a Schulzzal játszunk éppen itt Budapesten, úgyhogy csak félőben vagyok, a Club C Classic Winning Sessionön. Én DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit.
4: Pont ebben a másodpercben indítom el itt a rádióban is egyébként, és a fellépésemen is Harkányban ugyanezt a lemezt, Kato lemezével kívánok. Kellemes rádiózás mindenkinek itt a Rádió 1-en, ez a Diszkósít Radio Show.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádióson méghozzá 3D-ben, viszont félőben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Úrikok, Babettek, Berták, Bettik, Erzsébetek és Fédrák. Nem is tudtam, hogy ilyenkor is van Erzsébet. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Svindl Endre, Récsán János Varró Zseni Vecsésről, Müller Mónika, Csepcsányi Gáspár, Németh Tamás és Lackó Zsolt LG. Istenét és az ünnepelteket.
1: Én meg azt akartam mondani, hogy pontosan egy hét múlva jövő szombaton, július 10-én jön az új DJ Junior dal a Day by Day videoklipbe, megérkezik a DJ Junior videócsatornára, és hivatalosan megjelenik szert a világon, úgyhogy készüljetek.
2: Nagyon fontos, hogy miután ma befejeztem a szettemet, ugye másfél órás lesz Harkányban, pontban 9:30, már is rohanok Ózdra, és tuti fix, hogy a következőt fogom játszani. Jön a Cafe in the Morning, itt a Rádió 1-en, a Diszkosít Rádió Show-ban, csak igazi mai sláger megy.

0: Biztonságú magas BPM tartalmú adrenszínűről diszkósít a rádió egyen, itt vagyunk veletek 20 éve, és sajnos nem tudjuk abbajni. Itt a Bárány Hamvai meg a Junior.
1: És sajnos minden nap meg kell hallgatni a 100% tisztaságot, gyerekek.
2: Nem, egy héten, de igazad van, minden nap egyszer elszúrja.
0: Egyszer legalább.
2: Ez stabilan mindig hozzányúl, amikor nem jut eszébe valami.
0: De már tudják az emberek fejből, hogy ezt én mondom. Ennyi.
1: Így van, meg ő is veszi fel a jogdíjat utána. Mondjuk ezért haragszom.
2: Egy biztos, hogy most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyet a világon rádióban jó magam játszottam először, és hát azóta kisebb fajta világslágerén nőtte ki magát. Az eredeti jön, mert szerintem ez jobb, mint ami a világsláger lett a későbbiek folyamán. Az I'm Moving to the Sun, méghozzá Imel Angel-től itt a rádió egyen csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: nézze meg, hogy hol van ez egyébként, vagy ne nézze meg, azt csinál, amit akar, egy biztos, én ott vagyok, és aztán 22 órától pörgetem majd a lemezeket, méghozzá a Classic Stage-en, ahol én természetesen régi hajógyári kedvenceket fogok játszani Dögivel, meg jó néhány biztonsület, és aztán utána megyek Balaton Lellére.
1: Úgy eszembe, hogy nem tudtad elintézni. Láttad, pedig úgy kerestem volna még duplán ma pénzt, de nem tudtad elintézni. Hát ez vagy az
0: állapot. Próbáltam.
1: Tudom, nem hogy próbáltad, de előbb kellett volna elkezdeni, és akkor most megvan. Érted?
0: Majd jövőre.
1: Jövőre? Majd jövőre? Hát ez...
2: A jövőre az még nagyon messze van, mondjuk a jövőt azt már látom. Ugyebár szerdától elkezdek majd egy Guinness rekord kísérletet, amiben Balázs Attila 50 órán keresztül süti majd a pizzát, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni, és tuti fix, hogy a következő dal lejátszása kerül majd abban a bizonyos 50 órás Guinness rekord kísérletben. Ezért érkezik most itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Anvai PG pörget, és ránéztem most a polójára jobban, és rájöttem, hogy a kutyáid vannak rajta.
1: Nem igaz, de az a fajta chihuahua.
0: Én azt hittem, hogy a kicsi az a régi, aki elhunyt szegény, a másik meg a Boris.
1: De egyébként most egy nagyon jó ötletet adtál, lehet, hogy fog csináltatni ilyen pólót. Ezt a születésnapomra kaptam, és két pólót kaptam, ezt, ami független az én kutyáimtól, és egy másikat, ami rajta van Boris, na azt odaadtam édesanyukámnak, mert egyszerűen úgy szeret az új kis kutyát, hogy én még ilyet, én tehát jobban szeretem, mint én el sem tudom képzelni. Anyám rajong a kutyáért, nagyon durva.
2: Egyébként AI-jal simán meg tudod csinálni.
0: Én ezt gondoltam, hogy
2: Borisról meg Discordos.
0: Na, rohadt jó ötleteim vannak, sok pénzért.
2: Igen. Sok pénzért. Sőt, AI-jal a nevét is látod.
0: Én a különleget is le kell védeni.
2: Hát ez... Mondjuk ezért mondanám, hogy egy filér csak.
1: Ez a történet több sebből vérzik, lehet, hogy éppen ezért érkezik a sebek mélyén. Itt a Rádió 1-en Roberto Vini, AI és jó magam, Hanvai Pincsit a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a diszkosi trédő, és nagyon vidámak vagyunk, és itt vagyunk veletek szombat este is. Én egyébként nem mondjuk, ők itt vannak, de én nem, mert hogy én nekem vidám vagyok, csak nem vagyok itt. Mert ha itt vagyok, akkor ledzsalok, mert olyanok vagytok. Komolyan? Én egy vinisztesség vagyok, bakelitről, zelélek
1: éppen. A is eszembe jutott valami egyébként. Hogy van egy ilyen, nem csak nem találom.
0: Igen? Én ezt vettem, nem tudom, hogy...
1: Én fúgyom a
0: nálat. De nem tőled el! Pont tőled el, ez nagyon fontos. Ez nagyon gáz, hogy egyforma pólótok van egyébként. Megveszitek ezen a méreg drága pólótok, és egyforma. Ez ilyen limitált kollekció.
1: Limitált, neki van a
0: szúrjában! Nekem menő! Figyelj, limitált, nekem itt rajta van a jel, neki nincs. Neki török. Tényleg?
1: Török azt!
2: Jézus szerintem, mi folyik itt? Menjünk tovább egy jó igazi ma is lágerre. 2025-26, én erre esküszök, hogy a srácok a 60-as, 70-es, 80-as évekre, a 90-es évekre, legújabban. Ez egy vadonatúj jön, ten itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is láger megy a diszkosi trédiósóban.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy búcsúzunk ma estére, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Most a saját polomra néztem.
2: Az is török.
1: Törökötök,
2: majdnem mondtam.
3: Egyébként akartam mondani, hogy van egy szürke is nekem ebből.
1: Ja, nekem ebből van szürke.
0: Igen.
1: De ez fekete.
0: Igen.
1: Ugyanolyan, mint a tiéd. Na mindegy, azzal búcsúzom tőletek, hogy ma este én már ott vagyok egyébként az I Love the 2000s Festivalon, és leszek is 22-23-30-ig a Classic Stage-en játszom majd a hajógyár is kedvenceket, és aztán utána megyek Balaton Lellére, aztán holnap még bejövünk adásba, én állok majd a lejátszók mögött, így kamuba vagy félőbe, ahogy tetszik, és aztán utána egy pár napra eltűnök az országból, de visszatérek majd pénteken, készüljetek, gyerekek!
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy egy csomó minden kikerült egy DJ Junior videócsatornán, meg most már a Facebookomra is, úgyhogy keressétek a remixeket, az eredeti valódiakat, és a Kopaszi Káton még most egyébként vinyl session van, klub speedezünk, ha még véletlen valaki arra jár, egy ideig nyitva vagyunk. Amit akartam még mondani, hogy jövő héten egyáltalán nem leszek, tehát pénteken nekem azt mondta, hogy ha el vagy utazva, akkor el kell utazni. És én most elutazok, úgyhogy nem leszek, a srácokat majd itt hagyom, de természetesen visszatérek majd új lendülettel.
3: Én csak nem 50 éve utazok, ti 50 felett kezdtetek el utazni, nem olyan rossz egyébként. Ami biztos, hogy jövő héten Guinness Record kísérlet 50 órán keresztül Pizza & Melody, Balázs Attila ősüti a pizzát, én meg majd a zenét fogom szolgáltatni. Ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Harkányban és Ózdon, és ezzel is búcsúzzék. Szevasztok! Baby, I'm so bad, I'm a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is Billy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek innentől. 4 órányi mix, rengeteg újdonsággal. A Loving Arms kezdi a szombati különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szuper nyári estére. A legjobb zenéket és a legjobb hangulatot varázsoljuk nektek ide. Sam Felt és Rosaline, Heart Like Mine. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját, úgyhogy maradjatok velünk!

0: itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show szombat este a Laughing Arms lemezjátszói mögött, és ez a mai adás is tele van nálunk olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Na, a most érkező pontosan ilyen, nagyon fogjátok szeretni, jöhet maximumra a hangerő, mert hogy bemutatjuk nektek Hugh Girl vadonatúj zenéjét.
1: Én a következő dalt ezt nagyon fogom szeretni nagyon sokáig, és ezzel szerintem Hugh Girl be is bizonyította, hogy nálam az év producere. Valamint DJ-je is, mert a DJ szettje is azért megérnek egy misét, valamint hogyha tehetném, akkor a közelbe lenne, el is mennék rá. Na mindegy, David Guetta, French Montana és Hugh Girl szuper jó zenét tett le az asztalra, amire szinte fogadni mernék, hogy nagyon sokat fogunk bulizni, valamint itt a Rádió 1-en is nagyon sokat fogjuk hallani. Következik tőlük a Shine. Itt a Rádió 1-en, a Word.

0: happy elektronikus zene. A Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től Antonio lesz itt mellettem a stúdióban, éjféltől pedig vár rátok egy különleges guest mix Greg Gear összeállításával. Ez egy formabontó szett, mert majd kitérek néhány perc múlva. Andris, mi a most?
1: Tech House zenei világban lett egy kedvenc Tech House DJ és producerem. Őt úgy hívják, hogy Brandon, szuper jó feldolgozás készített, ami Jalla címre hallgat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmen Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Third Is Mine Radio Show a Laughing Arms lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő zenét. Afrojack egyik nagy klasszikusa érkezik egy vadonatúj feldolgozásban, és ez többek között arra is tökéletes, hogy leteszteljétek, hogyan szólnak a mély nyomók otthon, a hifin, vagy pedig az autóban.
1: Istenem, ez a zene, ez hidegrázós, ez szuper jól sikeredett. Igazából két olyan zenei nagy ágyú alkotta, akiket már elég régóta ismerünk. Az egyik ilyen Afrojack, a másik pedig egy DJ páros, Lucas and Steve. A következő dal pedig tehát élő bizonyíték arra, hogy nem fogod kontroll alatt magad tartani, és a lábaidat sem, úgyhogy következzék Lucas and Steve és Afrojack előadásában a Control. Itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban. I just lost all control.

0: tökéletes, modern, nyári sláger 2026-ból Kielsa, Bob Sinclair és az I Can Wait a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A születésnapos Loving Arms játszott nálunk az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Én Debrecenben vagyok, hivatalosan itt ünneplem a születésnapomat, ami tegnap volt. Gyertek, születésnapozzunk együtt.
0: Így van, úgyhogy húzzátok meg jó sokan az Andrésnak a fülét. Andrés, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, boldog szülinapot, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, Geri. Sziasztok, legyetek és maradjatok szexik.
0: És ne menjetek sehová, rögtön jön nyúlik.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio

0: mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok továbbra is. Hello New Week!
1: Hello Gerész, szevasztok Rádió 1-esek, finomságok, forróság is erről szól a nyár igazából, tök jó bulik, hála jó Istennek, és tök jó zenék egyértelműen. Alex Kelly és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en, jó szórakozást mindenkinek!

0: Szombat este mellette most a stúdióban New Week, és hát a Dunapart Festen Ráckevén is ezerrel megy már a buli a Rádió 1 stage-en. Még mindig nem késő elindulni, reméljük sokatokkal találkozunk ma éjszaka. Most pedig jön Szemfelt és a Switch Disco közös dala, nagyot szólt a születésnapi fesztiválunkon.
1: Így van, és nagyot fog szólni majd Ráckevén is, ahol óriási bulizunk ismét együtt, és nem másról beszélünk, mint Switch Disco-ról, akit imádunk, szinte minden dalát pörgetjük itt a Rádió 1-en. Ilyen ez is a Sleep Tonight.

0: Rádió 1 és a World is 9 Rádió Show szombat este. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Antonio is jön még 11 és éjfél között. Ez pedig egy saját dalod lesz jó pár évvel ezelőttről.
1: Így van, egy saját dal a Los Calveses srácokkal, akikkel most már évek óta dolgozom együtt, és én azt gondolom, hogy első olyan dal volt, amire azt mondom, hogy na ez jó, sikerült. Jó szórakozást!

0: Városítás, nem láttuk jönni ezt a kollabot, viszont nagyon-nagyon jól működik. Ez volt a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Nyúlik a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Hát kérlek szépen, két klasszikus között vagyunk, azt kell mondjam, és nem tudom eldönteni, hogy melyiket szeretem jobban, Fishert, avagy Nicky Romerot, és Nervot, ugye, akik zseniális zenéket hoztak össze, és egy olyan dalt hoztak megint elő, ráadásul Tujamo-val karöltve, ami szerintem egy világsláger volt, ugye a Like Home, és ez a vadi új verzió belőle, itt a Rádió 1-en, ez szól most jó hangosan, gyere!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Pár percig még nyúlik a lemezjátszói mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Én Harkányból, ami azért nem tudom, tudod a merre van, az lent van Pécs mellett.
0: Harkányban én voltam nyaralni.
1: Na, hát akkor gyere velem nyaralni, megyünk egyet a fürdőbe, aztán pedig onnan kezd helyre föl, vagyis Vonyarcvashegyre egészen pontosan, úgyhogy ez egy jó kis távolság lesz, de remélem mindkét helyen jó bulik lesznek, úgyhogy ennyi.
0: Hajrá, engedlek is, jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, 11-től pedig Antonio a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is. Stay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, jó erős lesz ez a következő egy óra. Antonio pörgeti nálunk tovább a szombatestét. Hello Anti!
2: Július első hétvégéje, július első szombatja. Ha már itt van a fesztivál szezon, meg is ragadom, hogy ma este velem, képzeljétek el, Rácz Kevin találkozhattok, együtt bulizhatunk a Dunapart Festen, de addig is ne beszéljek sokat. Amivel indulunk, az nem más, mint Hype Aton és az Out of My Head itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Jolkori és a Galantis első közös munkája. Reméljük, hogy nem az utolsó. Ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine rádió showban a Rádió 1-en, és ti is maradjatok velünk még jó sokáig, egészen éjjel egyig tart az adás. Anti, mi jön most?
1: Igazi nyári hangulatú zene, egy nyári klubsláger. Azt kell, hogy mondjam, én ezt imádom. Imádom az ilyen zenéket. Olyan tengerparti, olyan kis hajózunk, olyan kis laza, még akkor is, ha benne vagyunk már az éjszakába. Figyeljétek, fogadjátok szeretettel Mikvis és a Golden Days Soul itt a World is Mine rádió showban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este. Nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, főleg, hogyha vízparton vagytok, vagy éppen nyaraltok.
1: Eredetiben is imádtam, ez egy igazi klasszika, úgy már lehet azt mondani, mert nagyon régen nagyon sokat játszottuk. Eredetileg Dö és Dö. Ez a szám címe, az előadója is. Azt kell róla tudni, hogy nem volt vokál benne. Én egy picit megpiszkáltam, saját stílusra szabtam, és kerestem hozzá egy vokált. Úgyhogy már is érkezik a Dö és a Sam Times Antonio értelmezésben itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Thank you.

0: Smájn Rádió Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, és nálad ez a mai nap jó hosszú.
1: Délután kezdődött a római parton, innen pedig Ráckevére megyek a Dunapart Festre, a Rádió 1 stage-re, utána pedig jövök vissza a budai oldalra. Gyertek bulizni velünk, bármelyik bulikba találkozhatunk, az igazi mai slágereket itt hagyom nektek, találkozunk jövő egy szombaton itt a World is Smájn Rádió Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri!
0: Ciao, Anti! Jön Lady Gaga és a Dead Dance DJ Dark Remixben, éjfél után pedig a Guest Mixben Greg Gear a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: Írod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rád

0: Greg Gear.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Elmúlt éjfél bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Greg Gear a lemezjátszói mögött a következő egy órában. A múlt hétvégén képzeljétek el, Egyiptomban lépett fel a Fracture Daydreams Fesztiválon. Egy saját zenével indulunk ezt tőle, a Crazy People's Anthem. A lemezjátszóknál tehát a Guest Mixben, itt a World is Mine Radio Showban. Greg Gear.

that's why you never made it.

0: Eddig guest mixünket ezt is vissza tudjátok hallgatni már holnaptól a mixek.radio1.hu-n, és persze az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most pedig egy jó kis deep house, ami tökéletes aláfestő zenéje az éjszakának. De nem? Ugye? Rádió 1-esek. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Metzger Viktória, Nagybogi, Miss Mood és az Éden. Viki is fellépett a héten. Ez rímelt, nem direkt volt. A Dunapart Festen is ugye ma van a záró akkord, a záró esemény, a Rádió 1 stage most is ott van. Hát ezekben a percekben is zajlik a buli. Aki nem tudott lenni személyesen, érdemes szétnézni a social media felületeinken, mert hogy folyamatosan frissítjük a posztokat. Ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is. Beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác. Mindamellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Joel Corey, akire, hogyha rágooglizik az ember, Joel Corey felső testére azon belül, hát elképesztő, hogy mi van ott. Azokat az izmokat nem a szél fújta oda. Nekem gyerekkoromban volt a Barbie-nak egy Ken babája, annak volt ilyen a felső teste. Nem tudtam, hogy ennek ez ilyen igazi ember változata is van. A Covid idején nagyot ment, a Head and Heart dala, ez rajzolta fel a térképre, és azóta rengeteg slágert írt, például ezt, a Stay a Little Longer-t.

0: Fillért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjük, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi